Handel tűzijáték szvittjét játszotta a BBC szimfonikus zenekara. A nyitányban hallható barokk stílus kifejezés grandiózus, tökéletesen illik egy látványos tűzijátékhoz. Elim Chan vezényelt. Most pedig Anton Bruckner 150. zsoltárát hallgatjuk meg.

Anton Bruckner 150. Zsoltárát, Sophie Beaven és a BBC Singers, valamint a BBC Szimfonikusok Kórusa és Szimfonikus Zenekara szólaltatta meg. A hangverseny helyszíne a londoni Royal Albert Hall, a Promenád koncertek központi tere, egy 8000 személyes impozáns terem. Clara Schumann álmozongora versenye következik.

Clara Schumann Amo zongora versenyét Izata Kanemizon és a BBC Szimfonikus Zenekarat elővezényelt Elin Chám. A brit zongora művész egy híres zenész dinasztia tagja, a Királyi Zene Akadémián végzett Londonban. Ráadást is adott, ez pedig George Gershwin egyik kis szongja, dala volt.

George Gershwin muzsikáját hallottuk Percy Grainger átdolgozásában, Izata Kaneh Mason tolmácsolásában. A zongora művésznek 2019-ben jelent meg az első szóló album, amelyen Clara Schumann műveit játssza. Most Ben Nobuto Alleluja című kompozíciója következik.

Loop.

Thank you for completing the tutorial. Okay.

az 1996-ban született Benno Butto Halleluja című zeneművét a BBC Singers, a BBC kórusai zenekar adta elő. A koncerten ezután Beethoven 5. szimfóniája hangzott el, annak idején nagyon sokan belekötöttek Beethovenbe a mű szokatlan fordulatai hangvétele miatt. Utolérhetetlen remek mű.

Beethoven 5. szimfóniáját hallottuk a BBC szimfonikus zenekarának előadásában, vezényelt Elaine Chan. A Lobkowitz név nem ismeretlen a zeneszeretők előtt, pedig ő nem muzsikus, hanem herceg volt, Beethoven barátja és meccénása, neki szólt az 5. szimfónia ajánlása. Most Clara Schumann E-dur impromptuje következik.

Clara Schumann E-dur impromptuje, Diana Kettler játszotta. Clara mindig nógatta a férjét, hogy írjon nagy szimfonikus alkotásokat. Úgy gondolta, hogy az az igazi nagy zeneszerző, aki szimfóniákat ír. A zenetörténészek ma is vitatkoznak, hogy melyikük az, aki jobban hatotta a párja alkotásaira. Beethoven S-dur triója szól.

Beethoven Opus 1-es Ezdur trióját a Grieg trió tagjai játszották. Az Opus 1-es három triót Lichnowsky herceg zene estéjén mutatták be 1793 végén, és az eseményen ott volt Joseph Haydn, aki akkor a második londoni útjára készült, az Opus 1-es triók az ő hatását mutatják, rövid ideig tanult is.

József Martin Krauss 1756-ban született német származású zeneszerző volt, aki gyakran a svéd Mozartként emlegetnek, hiszen egy évben született Mozarttal. A németországi Miltenbergben látta meg a napvilágot, bár élete nagy részét Svédországban töltötte el. Erfurtban, Mainzban és Stockholmban tanult, ott hamarosan 8. Gusztáv svéd király szolgálatába állt. Sokoldalú zeneszerző volt, írt operákat, kamaraműveket, és nagyon sok egyházi zenét is. Zenéje a bécsi klasszika stílusához kapcsolódik, egyedi hangvétellel és drámaisággal. Haydn nagyon nagyra tartotta Krauss művészetét, akitől az Esz-dur szimfóniát halljuk.

József Martin Krausz Ezdur szimfóniáját játszotta a kölni koncertó. Krausz több tanulmányúton részt vett, ellátogatott Olaszországba és Párizsba is, és ezek az utazások persze hatással voltak a zeneszerzői stílusára. Rövid életet élt, mindössze 36 évet. Gustav Uwe Jenner Ezdur triója következik.

Egy svéd komponista, Gustav Uwe Jenner 1900-ban írt Esz-dur trióját játszotta James Campbell, Martin Heckelmann és Jane Coop. Most Monteverdi Magnificatja következik a Notturnóban, előadja a svájci olasz rádió énekkara. Azt olvastam, hogy Monteverdi nem volt könnyű természetű ember, elég nehéz volt vele kijönni.

Monteverdi magnifikátját a svájci olasz rádió Lugano énekkara adta elő Diego Fázolis vezényletével. Monteverdiről leírták, hogy csak reggel és este dolgozott, délutánonként ugyanis rendszeresen lepihent, és rengeteget beszélt. César Franck zongora darabja következik, Preludium, fuga és változatok.

Frank Preludium Fuga és Változatok című szép zongoraművét Robert Zillerman szólaltatta meg. Frank apja a német-belga határ területről származott, anya német volt, és az apa nagyon ambiciózusan irányította a testvéreket a koncertzongorista pálya felé. Most hallgassuk meg Gaspar Sanz tarantelláját.

Gaspar Sanz tarantelláját Eduardo Egliez játszotta. Rossini G-dur szonátája következik. A Víg Opera talán legnagyobb mestere nagyon értette az, hogy mosolyt varázsoljon a hallgatósága arcára. 21 éves korára már világhírű volt, ahogy megírta a műveit, ezek sorra bekerültek a nemzetközi repertoárba.

Gioachino Rossini G-dur szonátáját hallottuk a román kamarazenekar előadásában Ludovic Bács, vagy hogy tetszik, Bács Lajos vezényletével. Most a 15. századba látogatunk vissza, három darabot is meghallgattunk, az egyik szerző közülük, Josquin des Prez, ő nagyon ismert lett.

Josquin des Prés, illetve ismeretlen zeneszerzők muzsikáját hallottuk Claire Wilkinson és a londoni Muzika Antiqua előadásában. Debussy egy faun délutánja című remek műve az egyik kedvenc kompozícióm a 20. századból, hiszen varázsos színeket kevert ki ebben az alkotásában a francia impressionizmus legnagyobb alakja.

Debussy egy Faun délutánja című zenekari művét játszotta a Bergeni Filharmonikus zenekar Simone Young irányításával, befejezésül pedig Liszt Ferenc Rigoletto parafrázisát halljuk Michele Campanella jóvoltából. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom a hangmérnök Pak Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében. Németh Attilát hallották.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Mától az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő tegnap közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentése sem a vállalatok, sem a lakosság részéről. Hozzátette, közben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. Átalakítja Magyarországot a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás, jelentette ki a kormányfő, Magyar Péter Facebook oldalán közölte. A kormány intézkedési tervet készített a támogatás felhasználásáról. Korszerűsítik az energiaszektort és a tömegközlekedést, modernizálják az egészségügyet, az oktatást, a szociális szférát. Bérlakások és diákotthonok létesítésével történelmi fordulat lesz a lakhatásban, valamint segítik a kis- és középvállalkozásokat is. Erősíti a közpénzek felhasználásának átláthatóságát a kormány. Köbel Anita kormányszóvivő elmondta, az Európai Uniós helyreállítási alap forrásaihoz való hozzáférés egyik feltétele

0: hogy az összegek felhasználásában érintett közfeladatot ellátó szervek központi nyilvántartásban tegyék közzé adataikat. Hozzátette, a döntéssel bővül a kötelezettek és közzétenni előírt adatok köre, amelyek bárki számára ingyenesen elérhetőek lesznek. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás mértéke. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5%, az eszes italok, dohányáruk mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. Az üzemanyagok ára kismértékben csökkent, az elemzők meglepetésként értékelték az adatokat, felhívták a figyelmet továbbá, hogy az alacsonyabb infláció élénkíti a fogyasztást, ami a gazdasági teljesítményt is erősíti. Újabb Oroszország elleni szankciócsomagot fogadott el az amerikai szenátus. A törvény lehetővé teszi, hogy Washington akár 100%-os vámmal büntesse az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokat. Így az európai piacra is hatással lehet. Emellett a jogszabály az Irán elleni szankciók kiterjesztésére is felhatalmazza az elnököt. A végszavazást szeptemberben tartják a képviselőházban. Az ukrán elnök megköszönte a felsőházi jóváhagyást. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a Schengeni egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok tízezrei özönlöttek el egy afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket és felszólítja Rómát a Schengeni egyezmény helyreállítására. Idehaza folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-34, késő este 22-29 fok között alakul. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos. 6 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Rádu Lupu zongorázik. A román zongorista 1966 és 69 között a világ három leghíresebb zongora versenyén, a Van Cliburn, a George Enescu nemzetközi zongora versenyen és a Leedsi nemzetközi pianoforte versenyen nyert első díjat, mely megalapozta karrierjét. Mesterek órája. Rádu Lupu. Ma 11 órakor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriela nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Augusztus 8-a van, szombat, az év 220. napja. Három új kiadványból is hallhatnak ma részleteket. Ezen a hétvégén Daniel Lozákovics és Ellen Mercier Lost to the World című 2026 márciusában megjelent albumába kezdünk bele. A hegedű és a zongora romantikus dalokat, karakterdarabokat, sőt, sanzonokat idéz meg. Elsőként Rachmaninov vokalíza, majd a műsor vége felé Debussy La Plus que Lente című keringője szólal meg. Aztán folytatjuk a Versailles születése című albumot is Nicolas Formé két kórusos miséjének Glóriájával. A harmadik CD pedig a hattagú amerikai női énekegyüttes a Lyra Rising című első nagylemeze, amely évszázadokon és műfajokon átívelő a cappella program. A zene előtt tovább lapozzuk Karinti Frigyes Így írtok ti című gyűjteményét. A következő részben Molnár Ferenc prózájának fordulatait nagyítja fel. Egy pesti ügyvédjelölt szakítani készül, ám minél határozottabban győzködi magát, annál világosabbá válik, hogy a történet korán sem ért véget. A címe NDR. Első 6000 oldal. Első rész. Egy pesti fiatalember ült a központi kávéház teraszán, közönséges fiatalember, és arra gondolt, hogy a menyasszonyával való szakítás, hála Istennek, minden különösebb vérzés és fájás nélkül fog menni. Annál is inkább, mivel ő nem egy író vagy művész, akinél esetleg nagyobb emóciókat vált ki és mélyebb nyomokat hagy az efféle dolog, hanem egy egyszerű ügyvédjelölt. Ez a fiatal ember ugyanis nem volt író, hanem ügyvédjelölt volt. Erről szerző garantál és becsület szavát adja, annyira nem volt író, hogy inkább utálta az írókat. De a menyasszonyát utálta legjobban a világon. Második rész. Cerkovics Ella, az előbb említett fiatalember menyasszonya, nem az a nő volt, akibe az ember beleszeret. Az a nő se volt, akibe nem szeret bele az ember, inkább az a nő volt, akibe vagy beleszeret az ember, vagy nem szeret bele, mégis beleszeret. Cerkovics Ella az a nő volt, aki egyszerűen nem fontos, aki után az ember megfordul az utcán, de miután megfordult, már nem tudja, miért fordult meg, és legjobban szeretne visszafordulni. Többnyire vissza is fordultak a férfiak. Ha lett volna valaki, aki Cerkovics Ellával mélyebben és behatóbban foglalkozott volna, amint hogy ilyen eddig még nem akadt, és nem is fog akadni, az meglepetve vette volna észre, hogy Cerkovics Ella egészen közönséges kis tucatnő, egy hajderekata, egy gyerünk csak, egy kis mit tudom én milyen, egy kis úgyse bánom, és fogalmam sincs róla miféle, és így tovább. Egyébként feltűnően csinos, de alapjában véve meglepően csúnya leány volt, inkább buta, mint szép, és inkább szeplős, mint jó tanuló. Egyik lába 10 cm-rel rövidebb volt, mint a másik, de ezt nem igen lehetett észrevenni, mert viszont a másik lába 10 cm-rel hosszabb volt. Harmadik rész. Andor kinézett a kávéház ablakán, és még egy konyakot rendelt. Most, hogy végleg szakított a menyasszonyával, úgy érezte, hogy még maradhat egy-két hónapig. Alapjában véve nagyon okosan tettem, gondolta magában elégedetten, hogy ezt a dolgot leráztam a nyakamról. Olyan világosan látta most, mint még soha, hogy milyen közönséges, ostoba, rossz szívű, csúnya, jelentéktelen kis vacak volt az ő menyasszonya. Kis vacak, mondta magában, vacak, két C-vel, az én kis vacakom, rongyom, senkim, benkim, szívvérzés kis vacaka, nem is szabad vele törődni, édesanyám, kisanyám. Júj, de örülök, hogy vége, mondta, sírni tudnék örömömben. És belesírta a kis imbiszbe. Kisírta a kis imbisz közepéből azt a kis szardínia gyűrűt, és ja Istenem, mondta, de örülök, hogy nem vagyok egy aféle rongy, szentimentális ember, mint az a büdös hulló falevél a Cerkovicstól. A pincér hozta a konyakot. A karinti részlet után Johann Sebastian Bach legfiatalabb fiának zenéjével kezdünk. Johann Christian Bachot londoni működése miatt gyakran londoni Bachként emlegetik. Elegáns, világos hangszerelése és éneklő dallamossága az ifjú Mozartra is nagy hatással volt. Az Opus 18-as sorozat első darabját a korabeli kiadás Grand Ouverture-nek nevezi, valójában három tételes két zenekarra írt S-dur szimfónia. A két együttes felelgetése ünnepélyes térhatást ad a műnek, az angol szimfonikusokat William Boughton vezényli.

Johann Christian Bach opus 18 numero 1-es S-dur nyitányát hallottuk, amely valójában már szimfóniának is mondható. Az angol szimfonikusokat William Boughton vezényelte. Elővesszük a Versailles születése című albumot. Jean Titelouze a rouen-i székesegyház orgonistája és kanonokja volt. Két fennmaradt orgona kötete a francia orgonazene legkorábbi nyomtatott emlékei közé tartozik, de erről már beszéltem a múlt héten. Az 1626-ban megjelent Magnificat gyűjtemény mind a 8 egyházi hangnemhez egy-egy megzenésítést ad. Az első tónusú ciklus Quia Respexit tétele a Gregorián dallamból bontakozó imitációs orgonazene. Pierre Chepelov játszik.

Jean Titeluz Magnificat az első tónusban című művéből hallottuk a Quia Respexit tételt Pierre Chappello orgonajátékában. Johannes Brahms Változatok egy Haydn témára. Az Opus 56A jelzetű zenekari művet a BBC szimfonikus zenekara adja elő Jiří Belohlávek vezényletével.

Elhangzott Johannes Brahms Variációk egy Haydn témára című műve, a BBC szimfonikus zenekara élén Jerzy Veloklavek állt. Ritkán hallható magyar zeneszerző Fuss János műve következik. Johann Evangelist Fuss néven is ismert, 1777-ben Tolnán, sváb családban született. Működött a zeneszerető Vég család szolgálatában, Pozsonyban operakarmesterként, Bécsben pedig Johann Georg Albrechtsbergernél is tanult, akinél később Beethoven. Haydn elismerően nyilatkozott műveiről, dalainak némelyike pedig már Schubert világát előlegzi. A C-dur rondó favoria a századforduló polgári szalonjainak könnyed, csiszolt fortepiánó zenéjét idézi. Horváth Anikó játszik korhű hangszeren.

Fusz János C-dur rondó favoriát Horváth Anikó játszott a fortepiánón. Carl Maria von Weber F-moll klarinét versenye következik. Az Opus 73-as mű szólistája Walter Buykens, a rotterdami filharmonikus zenekar élén pedig James Conlon áll.

Elhangzott Carl Maria von Weber opusz 73-as F-moll klarinét koncertója. A klarinét szólót Walter Buykens játszotta, a rotterdami filharmonikusokat James Conlon vezényelte. Megkezdjük Daniel Lozakovics és Alain Mercier Lost to the World című lemezének bemutatását. A 13 darabot magában foglaló Warner Classics gondozásában megjelent album a romantikus dalrepertoár, a francia karakterdarab és a 20. századi sanzón között teremt bensőséges kapcsolatot. Nyitó száma Rachmaninov vokalíza, amely, mint azt sokan tudják, eredetileg szöveg nélküli énekszólamra és zongorára készült, itt pedig Michael Press hegedű zongora átiratában szólal meg. Az emberi hangot idéző, szélesen kibontott hegedű dallamot tehát Daniel Lozakovics játsza, zongorán pedig Alain Mercier működik közre.

Szergej Rachmaninov opusz 34 és 14 románca közül hangzott el a leghíresebb tétel, az utolsó, a vokalíz. Michael Press hegedű zongora átiratát Daniel Lozakovics és Alain Mercier adta elő. Antonio Vivaldi C-dur két trombitás versenyművével folytatjuk a hangfogót, Riom jegyzékszáma 537. A két szólista Edward Carroll és David Bilger, a Philharmonia virtuózi együttesét pedig Richard Kapp vezényli.

Antonio Vivaldi C-dur kettős versenye hangzott el két trombitára és zenekarra, Riom száma 537. A trombita szólókat Edward Carroll és David Bilger játszotta, a Filharmónia virtuózi együttesét Richard Kapp vezényelte. Doknányi Ernő kései zenekari műve következik. Az Amerikai Rapszódiát 1953-ban az Ohio Egyetem alapításának 150. évfordulójára komponálta. Doknányi ekkor már az Egyesült Államokban élt és tanított. Utolsó nagy zenekari darabjában a rá jellemző gazdag fantáziával amerikai dallamokat foglalt a maga késő romantikus, virtuóz hangszerelésébe. A Rapszódia ismert amerikai népdalokat, köztük az On Top of Old Smoky és a Turkey in the Straw dallamát idézi és kovácsolja össze színes zenekari ívvé. Az Óbudai Danubia zenekart Héja Domonkos vezényli.

Dohná Nyernő opusz 47-es amerikai rapszódiáját az Óbudai Danubia zenekar adta elő Héja Domonkos vezényletével. Folytatjuk a Versailles születése című albumot. Nicolas Formé csak nem 3 évtizeden át szolgált a 13. Lajost a királyi kápolna egyik zenei vezetőjeként. Két kórusos miséje 1638-ban, néhány hónappal a zeneszerző halála előtt jelent meg. A korszakból fennmaradt francia kétkórusos mise repertoár kivételes darabja. A Glóriában a különböző fekvésű és létszámú énekes csoportok felelgetése teszi plasztikussá a liturgikus szöveget. A szólisták Laurence Poudreau és Clara Penalva szoprán, Axel Sansirel alt, Varga Tóth Attila kontratenor, Loïc Poulain és Lancelot Lamott tenor, Noé Chapolar bariton, valamint Roland Tenvez basszus. Közreműködik a Versailles királyi opera kórusa, a Párizsi Regionális Konzervatórium kórusiskolájának énekkara, valamint a Consort Musica Vera. A karmester Jean-Baptiste Nicolas.

0: Nicolas Formé két kórusos miséjének Glória tétele hangzott el. Laurence Poudreau, Clara Penalva, Axel Saint-Cyrel, Varga Tóth Attila, Loïc Poulenc, Lancelot Lamotte, Noé Chapolard és Roland Temverge szólójával. A Versailles Király Opera kórusát, a Párizsi Regionális Konzervatórium kórusiskolájának énekkarát, valamint a Consort Musica Verát Jean-Baptiste Nicolas vezényelte.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. 17. századi francia mise után a 18. századi francia szimfónia egyik úttörőjével folytatjuk. François Joseph Gossec 1751-ben került Párizsba, ahol Rameau támogatásával kezdte pályáját, később pedig zenekarok és hangverseny sorozatok szervezőjeként is sokat tett a hangszeres zene franciaországi meghonosításáért. Az 1762 körül keletkezett C-moll szimfónia három tömör tétele az olaszos lendületet francia színekkel és fegyelmezett ellenponttal kapcsolja össze. Az Allegro után kecses menüet következik, a művet pedig fugátó finálé zárja. A koncertó Kölnt Andrea Keller vezényli.

François Joseph Gossec opusz 6 numero 3-as C-moll szimfóniáját az Andrea Keller vezette, Concerto Köln adta elő. Moritz Moszkowski lengyel néptáncai következnek. Az 1895-ben megjelent opusz 55-ös ciklus két mazurkából, egy polonészből és egy krakovjákból áll. A négy tánc a lengyel ritmusok más-más arcát mutatja meg, az elegáns lépésektől a sodró zárótételig. A duó klavi árt játszik.

Moritz Moskowski opusz 55-ös lengyel néptáncai a duó Klavi Art előadásában hangzottak el. Kodály Zoltán koncertúja 1939-1940-ben a Chicagói Szimfonikus Zenekar fennállásának 50. évfordulójára született. A bemutatót 1941. február 6-án Frederick Stock vezényelte Chicagóban. A cím ezúttal nem szólista és zenekar párbeszédére utal, maga a zenekar kerül reflektorfénybe, hangszer csoportjai egymásnak adják tovább a zenei anyagot. Az összefüggő nagyforma három kapcsolódó tételből azon belül öt eltérő karakterű szakaszból épül fel. A Filharmónia Hungarikát Doráti Antal vezényli.

Kodály Zoltán koncertóját a Filharmónia Hungarika adta elő Doráti Antal vezényletével. Gioachino Rossini 6. D-dur vonós szonátájával folytatjuk adásunkat. A Liszt Ferenc kamarazenekar játékát halljuk Rolla János vezetésével.

Arolla János vezette Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában csendült fel Gioachino Rossini 6. D-dur szonátája. Az idei év elejétől minden hangfogóban hallhatnak egy-egy művet női zeneszerző tollából. Cynthia Yee Shi, amerikai énekes dalszerző, Vienna Teng művész néven vált ismerté. Klasszikus zongora tanulmányai mellett informatikát is végzett. The Hymn of Action című dalát 2013-ban adta közre, és a nagy adathalmazok korának sajátos himnuszaként fogalmazta meg. Ugyanis egy adatszolgáltató tech cégről van szó a címben, az Action himnusza. A-C-X-I-O-M betűzöm inkább a biztonság kedvéért. A szöveg egy mindent megfigyelő adatbázis hangján szól. A személyre szabott figyelem ígéretét lassan a birtoklás és a manipuláció nyelve váltja fel. Carrie Marsh a kapella átiratában a szakrális kórus hangzás és a digitális megfigyelés témája különösen szokatlan ellentétet alkot. A Lyra a Voices 8 Foundation amerikai 6-tagú női ének együttese. A felvétel a 2026 márciusában megjelent Rising című album nyitó darabja.

Cynthia Yee Shi, azaz Vienna Tang, The Hymn of Action című műve hangzott el Carrie Marsh a kapella átiratában, a Lyra ének együttes előadásában. Tommaso Albinoni Opus 9 numero 8-as G-moll obol versenye lesz a következő zenénk. Az obol szólót Anthony Camden játsza, a londoni virtuózok zenekarát John Georgiadis vezényli.

Tommaso Albinoni Opus 9 numero 8-as G-moll oboa versenye hangzott el Anthony Camden szólójával. A londoni virtuózok zenekarát John Georgiadis vezényelte. Opera muzsikával folytatjuk adásunkat. Gaetano Donizetti szerelmi bájitalából következik Nemorino és Dul Camara első felvonásbeli kettőse. Ramon Vargas és Leo Nucci énekel, a milánói Giuseppe Verdi szimfonikus zenekart Vjekoszláv Sutej dirigálja.

Gaetano Donizetti szerelmi bájital című operájának első felvonásából hangzott el Nemorino és Dulcamara duettje. Ramon Vargas és Leonucci énekelt, a milánói Giuseppe Verdi szimfonikus zenekar élén Vjekoszláv Sutej állt. Ismét a Lost to the World című lemezhez térünk vissza. Claude Debussy La plus que l'onde című darabja 1910-ben jelent meg. Címe szó szerint annyit tesz, a lassúnál is lassabban. Játékos utalás ez a századfordulón divatos, érzelmes lassú keringőkre. A mű egyszerre idézi és finoman el is távolítja magát a szalonkeringő világától. Rubátói váratlan hangsúlyai és fátyolos harmóniái folyton kibillentik a szabályos tánclépést. Leon Rock hegedű zongora átiratát Daniel Lozakovics és Alain Mercier adja elő.

Claude Debussy, La plus que l'onde című keringője hangzott el Leon Rock átiratában. Daniel Lozakovics hegedült, Alain Mercier zongorázott. Igazi slágerrel zárjuk a mai hangfogót, Wolfgang Amadeus Mozart G-dur szerenádjával, azaz az 525-ös kökül számú kiséi zenével. A Szent Martin in the Fields kamarazenekart Sörner Ilmeriner vezényli.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 525-ös köhül jegyzékszámú G-dur szerenádja, a kiséi zene hangzott el. A St. Martin in the Fields kamarazenekart Neville Mariner vezényelte. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriela nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További remek zenékben gazdag, szép hétvégét kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk holnap reggel is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
6: Hozé Kura és Szamosi Szabolcs az Orgonapont sorozatban augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most! Félharmónia.hu.
2: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 9 óra 30 perc. Musica sacra, egyházzene.
7: Köszöntöm a hallgatókat a szerkesztő Uzsali Bence nevében is, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Mai adásunkban misét hallgatunk Istvánffy Benedek tollából. Istvánffy Benedek 1733 és 1778 között élt, a 18. századi magyar egyházzene egyik legjelentősebb alakja, akit gyakran a magyar barokk utolsó nagymesterének tartanak. Feltehetőleg Kolozsváron született, zenei tanulmányait is Erdélyben kezdte, majd fiatalon került Győrbe, ahol 1758-tól haláláig 20 éven át a székesegyház orgonistája és zeneszerzője volt. Működése egybeesett Mária Terézia korának egyházzenei kultúrájával, amikor a magyarországi püspöki központok jelentős zenei műhelyekké váltak. Győr zenei élete szoros kapcsolatban állt Béccsel és Pozsonnyal. Az új misék, motetták és hangszeres művek gyorsan eljutottak Győrbe, miközben a helyi zeneszerzők, köztük Istvánffy Benedek, saját kompozícióikkal gazdagították a repertoárt. A székesegyház ünnepi liturgiáin nagy apparátusú zenekar és kórus működött közre, ami lehetővé tette a kor legkorszerűbb egyházzenei stílusának művelését. A székesegyházi kottatárban számos osztrák, cseh és dél-német szerző művei maradtak fenn. Ezek a gyűjtemények ma a magyar zenetörténet legfontosabb forrásai közé tartoznak, és bepillantást engednek abba a gazdag zenei életbe, amelyben Istvánffy Benedek is dolgozott, nehézségük pedig sokat elárul a kor zenészeinek tudásáról. Istvánffy zeneszerzőként elsősorban liturgikus műveket alkotott. Zenéjében a késő barokk polifón hagyomány ötvöződik a kibontakozó klasszikus stílus világosabb dallamvezetésével és áttekinthető formai gondolkodásával. Művein érződik a bécsi udvari egyházzene, valamint Johann Joseph Fuchs és kortársainak hatása, ugyanakkor saját, kiegyensúlyozott, énekelhető dallamvilágot alakított ki. Életművének jelentős része elveszett, de fent maradt több mise, graduálé, offertórium, litánia, vesperás és zsoltár feldolgozás, valamint kisebb liturgikus tételek. A legismertebb kompozíciói közé tartozik mai zenénk, a Szent Benedek mise is. A teljes mű hosszabb annál, hogy mai adásunkban végighallgassuk, így a Glória tételtől most eltekintünk, de a Credo dramaturgiája sok tekintetben hasonlít erre a tételre, így képet alkothatunk róla. A kompozíció jól példázza azt az átmeneti korszakot, amikor a késő barokk egyházzene fokozatosan a klasszikus stílus felé fordult. A műben a kontrapunktikus szerkesztés és az imitációs technika mellett már hangsúlyos szerepet kapnak a világos periódusok, a kiegyensúlyozott harmóniavilág és a dallamközpontú gondolkodás. A mű hangszerelése ünnepélyes, mégis áttetsző, így a szöveg jól érthetően érvényesül. Külön figyelmet érdemel az ének és trombita szólamok magassága, virtuózitása, az ötszólista jelenléte és a mű kidolgozottsága. A Jézus megtestesülését elbeszélő Et Incarnatus kezdetű tétel ebben a misében is az egyik legbensőségesebb pillanat, amelyben csak a szólisták énekelnek és hangsúlyos szerepet kap az orgona szólam, amelyet jó eséllyel a szerző saját maga számára írt. Nem véletlenül nem vált ez a mise repertoár darabbá a mai templomi együttesek életében. Hossza miatt ma már egyébként is nehezen férne el liturgikus keretek között. Nehézsége pedig a mai hivatásos előadókat is komoly kihívások elé állítja. Ugyanakkor mindez jól példázza azt is, hogy a korabeli Győr sem az időt, sem az anyagi és személyi ráfordítást nem sajnálta a legmagasabb szintű egyházi zenétől. A mű Kyrie, Credo, Et Incarnatus est, Et Resurrexit, Sanctus, Benedictus és Agnus Dei tételeit halljuk. Kovalik Erika, Zemlényi Eszter, Turnai Viola, Csapó József és Kósa Lőrinc szólójával, Akodály Kórus Debrecen és a Capella Savaria élén Kocsis Holper Zoltán vezényel. A felvétel a Budapesti Egyetemi Kisboldogasszony templomban készült 2023. június 16-án, a Haydneum Egyházzenei Fesztiválon.

Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tíz óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Hétrét ország fesztivál az Őrségben.
1: Amit köztiválnak hívunk mi magunk között, tehát fesztiválból köztivállá vált, ami egy pici jelzés arra, hogy valamelyest a közelségre, a közösségre appellálunk, közvetlenségre. Tehát ez egy ilyen családias fesztivál.
0: Csángó Fesztivál Jászberényben.
2: Ami fontos, hogy egy közösségi találkozó pont ez a 4-5 nap, hiszen itt van egy lelki feltöltődés, van egy olyan élmény, amelyet tényleg ebben a mai rohanó örült világunkban egy kicsit ki tudunk kapcsolódni, és hát ezek a programok azt hiszem, hogy ezek mind olyanokat nyújtanak, ahol meg lehet tenni ezt a közösségi kapcsolódást.
0: Nyári Margó Fesztivál Salföldön.
3: Itt fűben ülve hallgatunk beszélgetéseket, sétálunk a helyszínek között, pokrócon olvasunk, piknikezünk együtt. Azt lehet mondani, a nyár legzenésebb irodalmi fesztiválja.
0: Nyár van, egymást érik a fesztiválok, de nem szünetel a színházi élet sem, hiszen a Centrál Színház 2 hétre Szigligetre költözik, és a képzőművészet szerelmesei sem maradnak program nélkül, hiszen meghosszabbították a Dolce Vita kiállítást a Magyar Nemzeti Galériában. Ezekről is beszámolunk a súgójukban. Köszönti Önöket a szerkesztő Uzsali Bence. Tartsanak velem! Április óta várja Itália élménye a Dolce Vita kiállítás látogatóit. Az érdeklődés pedig töretlen. Az augusztus 23-áig tervezett kiállítást egy héttel már most meghosszabbították, folyamatosak a tárlatvezetések és programok, és bár ezek közül a mostani hétvégén esedékesek már beteltek, még vannak szabad helyek a következő napokban, sőt, külön séta várja a gyerekeket. Mihály Janikó prágai Adrien kurátorral beszélgetett.
4: Dolce Vita. Amikor megnéztem a kiállítást, rengeteg érzés, emlék fölelevenedett bennem, amelyek engem is Itáliához kötnek. Mi volt a célja ennek a kiállításnak?
5: A kiállításnak célkitűzése az, hogy azok számára, akik már jártak Olaszországban, ébresztem valamiféle nosztalgiát, hogy milyen is a mediterrán tengerparton sétálni. Azok számára, akik pedig még nem jártak Olaszországban, felébreszteni azt a vágyat, hogy utazzanak el oda, hogyha megtehetik. És én azt gondolom, hogy kifejezetten alkalmas, hogy a Bartók tavasz keretein belül nyílt meg ez a kiállítás, és hát egész nyáron nyitva tart. Úgyhogy egy igazi tavaszi-nyári kiállítás, amelynek az sem egy titkolt célja, hogy a külföldi látogatóinkat is megszólítsuk. Ezért is érdekes ez a címválasztás, hiszen ez egy olyan cím, amit nem kellett külön angol nyelvre lefordítanunk, sőt a kiállításban az Olasz Intézet jóvoltából QR-kódok segítségével olasz nyelven is olvashatóak a főbb szövegek, tehát a nemzetközi közönséget is igyekeztünk ezzel megszólítani.
4: A kiállításnak a terei is nagyon izgalmasak, mert a tenger színeinek a különböző árnyalatait látjuk a termekben, meg a napfényt, a sárgát, a narancssárgát, a zöldet, az egész mediterrán világnak a lüktetése van a kiállításnak a tereiben, de azért van egy nagyon komoly koncepció is a színek, a hangulatok mögött. Kérem, hogy egy kicsit erről is beszéljem.
5: Azt gondolom, hogy az egész kiállítás egy összművészeti alkotás lett, hiszen a kiállításunkon 200 év művészetét mutatjuk be, vagyis 19. századi klasszicizáló tájképek mellett vannak néhány éve készült objektek, és a mai szemnek is egy nagyon üdítő kortárs művek is. Tehát az, hogy ezt a két végletet össze lehessen hozni, ehhez szükség volt erre a nagy mozgalmasságra. Ezen túl természetesen a színek jelölik a különféle koncepciós határokat is. A kiállítás alapvetően 4 nagy témát ölel fel, 4 nagy szekción belül pedig vannak kisebb altémák. Úgy képzelhető el leginkább ez a kiállítás, hogy először az utazásról beszélünk, utána az elsődleges kulturális vagy turisztikai toposzokról, amit rögtön felkeres egy látogató, aki Olaszországba utazik, és volt ez így a 17. századtól kezdve, akár hogy a Grand Tour-ra gondolunk, tehát például Rómában a Forum Románum, a Cesszius piramis, vagy a Taorminai Görög Színház romjai, és ahogyan haladunk előre a kiállításban, ezektől a toposzoktól eltávolodunk, és inkább az olasz társadalom felé, az olasz népviselet felé, az olyan sztereotípiák felé akár közeledünk, amelyek akár a zsánerekben, a csendéletekben, a tájképekben mind-mind felismerhetőek. És hogyha elképzeljük ezt a kiállítást egy utazásként, akkor a kiállítás vége pedig, amely az Itthon címet viseli, az pedig már az utazás utáni hazatérés, és itt azt figyelhetjük meg, hogy ugyanazoknál az alkotóknál, akik bejárták Itáliát, és végigfestették az országot, azoknál hogyan jelenik meg mondjuk a tájfestészetben, illetve hát azok a hangulatok, amelyek a magyar tengerünkhöz, a magyar Rivierához, a Balatonhoz kötődnek.
4: Nekem személy szerint nagyon nagy élmény volt egymás mellett látni Csontvárinak, a Taorminai Görög Színháznak ezt a kicsi képét, és mellé téve három másik képet.
5: A kiállítás, mivel hogy nem kronológikusan épül fel, ezért lehetőségünk volt arra, hogy egy-egy ilyen témaköré csúcsosodjon ki egy-egy altéma, és ilyen például a Görög Színház romjai téma is, hiszen Ligeti Antaltól kezdődően, aki az 1860-as években festette meg ezeket a romokat, eljutunk Csontvári Koszka Tivadaron, Vaszari Jánoson át egészen Molnár Cépálig, aki Ligeti Antalhoz képest éppen 100 évvel később festette meg ugyanezt a látványt. És érdemes megnézni azt, hogy mondjuk ezzel a négy képpel felrajzolható nagyon nagy vonalakban a magyar festészet stilisztikai változása is. Megfigyelhetjük azt, hogy a idősebb Markó Károlynál tanult Ligeti Antal milyen részletezően fest, milyen színeket használ, hogyan festi meg a fényt, a levegőt, a vibráló párás levegőt, és aztán hogyan redukálódik a látvány, amikor eljutunk Molnár Cépálig, aki már egy egészen más festői felfogást képvisel. Megnézzük a színeiket a négy képnek, illetve azt is érdemes megnéznünk, hogyha kicsit történészi szemmel tekintünk ezekre, hogy hogyan néz ki a 19. század közepén ez a csodálatos színházrom, és hogy aztán hogyan tűnnek el mondjuk az egyes oszlopdarabkák, és aztán a 1960-as évekbeli képen már egy egészen lecsupaszított látvány tárul elénk.
4: A négy kép között Molnár Cépál nevét is említette, és ő több szekcióban is föltűnik a kiállításon. Emeljük ki Molnár Cépált.
5: Molnár Cépál a Római Magyar Akadémiának az egyik legfontosabb alkotója volt. Ez ugye az 1920-as évek legvégén jött létre. Eszmei atya Gerevics Tibor volt. Ennek a ösztöndíjrendszernek az volt a lényege, hogy fiatal magyar alkotók elutazhassanak Rómába, bejárták az olasz vidéket, és hát inspirálódtak a kortárs olasz művészetből, a Novecento művészetéből, az új klasszicizmus művészetéből. És a Gerevics Tibornak az is egy célja volt, hogy ezek az alkotók, akik megjárják Olaszországot, és utána majd hazatérnek, hogy előttük megnyíljanak a templomok kapui. Itt a kiállításunkon is két nagyméretű Molnár Cépál kép szerepel, az egyik egy Madonna ábrázolása, a másik pedig a híres angyali üdvözlet ábrázolása. Ez az, ami aztán később is jellemzi Molnár Cépál művészetét.
4: Kicsit álljunk meg annál a témánál is, ami szintén nagyon izgalmas, hogy az ókori Róma, ezek a romok, mert nem csak a Taorminai Görög Színház, hanem Országlilinek a képe, ami például Pompejt eleveníti meg a labirintusaival, de a kortárs festőművész Lakner László is inspirálódik, egy régi kapu jelenik meg a festményein.
5: Két izgalmas téma találkozik ebben a szekcióban, egyrészt az Antikvitás igézetében című rész, ahol Rómához kötődő romokat mutatunk, illetve, ami szorosan ehhez kapcsolódik, az a Grand Tour témáján kibontakozó különféle városképek. Tehát egyrészt az antikvitás, másrészt pedig az alkotóknak a saját kora. A Lakner Lászlónak a Palazzo Vecchio kapuja, amely ugye Firenzében található. Abban a szempontból is egy jelentős mű, mert átvezet minket egy olyan témába a kiállításban, amely pedig már a parafrázisok, az omázsok és a másolatok világát mutatja. Itália kapcsán nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a tanulási célú utazásnak, a másolási célú utazásnak is ez volt a fő központja. És hát a Lakner mű az erre is utal, hiszen itt egy nagyon érdekes mű összetételről beszélünk. A mű egyik része egy fotóalapú munka 2000-ben készült, és emellé illesztette oda azt a művet az alkotó, amely évekkel korábban 1994-ben készült, és ez egy festett felület. Látszik szépen az, hogy a kapuról készített fotó ugyan lép párbeszédbe egy festett műalkotással.
4: És ezzel is zárul a kiállítás, hiszen filmrészletet látunk Fellininek az Édes Élet című filmjéből, és ezzel szemben pedig Timár Péter Csini Baba című filmjéből látjuk azt a részletet, amikor a vásznat letépik.
5: Kihagyhatatlan volt a Dolce Vita cím kapcsán az, hogy Felliniről ne emlékezzünk meg. Ami a Csini Baba című filmet igazán ide kapcsolja, azon túl, hogy van ez a nagyon híres mozis jelenet. Ezt megelőzően vannak olyan képkockák is a Csini Babában, ahol Máté András 1962-es Federico Fellini filmjéhez készült plakátját ragasztják a mozi falára. Ez azért is kifejezetten izgalmas számunkra, mert hogy ebből a Máté András plakátból nekünk is vannak példányaink, és hát egyet láthat is a közönség. A hatalmas, nagyon erős, citromsárga, fotókból összeállított plakát, amely egyébként jellegzetesen már a szélesvásznú filmekre utal, hiszen ha a tájolását nézzük, akkor is egészen más, mint a mellette látható plakátok. Ez utal arra, hogy a 60-as évek filmkultúrájában mekkora hatása volt az olasz filmeknek, de ez mind-mind csak néhány példa abból a hatalmas kulturális hatásból, amely a 60-as és aztán később a 70-es években is jelentős volt Magyarországon.
4: A kiállításnak a záróképéről beszéljünk, a Dolce Vita, ami a cukorpapírok között ezüsttel tűnik föl, ahogy kilépünk a kiállításból.
5: Ez Bencu Lemese 2012-es objektje. Ez azért is izgalmas, és azért szerettem volna kifejezetten ezzel a művel zárni a kiállítást, mert reményeink szerint azok a látogatók, akik bejönnek hozzánk, és eltöltenek itt másfél-két órát a kiállításban, elkezdik majd érezni azt, hogy ilyen műtárgyak között sétálni, ez már maga az édes élet, de Bencu Lemese műve picit rávilágít arra, hogy mi is igazából az édes élet. Miből áll a műalkotás? Csomagolásból, ami a fogyasztói társadalomnak a szemete. Ez egy csillogó, fényes anyag, beltartalma is pillanatnyi boldogságot okoz, ahogyan egyébként a Fellini filmben is látjuk ezeket a különféle élvezeteket sem megvető fiatalokat. Bencu Lemese életművében ez egyébként is jellemző, hogy rövid írásos üzenetek és valamiféle feszültség az üzenet és a kifejezésmód között. Itt ugye Dolce Vita feliratot olvasuk ezen a tárgyon. 1008 darab cukorkapapírból lett ez elkészítve, és akkor feltetjük a kérdést, hogy mondjuk édes élet-e ezeket a cukorkapapírokat órákon, napokon, akár nem tudom, heteken keresztül simítgatni és ragaszgatni egy táblára. Tehát akkor mi is az igazi édes élet?
0: Aki tehát még nem látta a Dolce Vita kiállítást, augusztus 30-áig megteheti, akár tárlatvezetés mellett is.

0: Különleges, életteli, népművészeti. Már javában zajlik Jászberényben a 34. Csángó Fesztivál. És bár elsőre azt gondolnánk, hogy a csángó magyarok világának megismeréséhez messzire kell utaznunk, ez az esemény elhozza a kultúrájukat a Kárpát-medence közepére. Színes és gazdag a program, és a csángó zenéhez, táncokhoz, ízekhez és népművészethez más tájegységek szépségei is csatlakoznak. Szücs Gábor fesztiváligazgatót először arról kérdeztem, hogyan került a fesztivál Jászberénybe.
1: 1991-ben Pap Imre, az a Jászberény Imre, és akkor a művészeti vezetője, többet magával többször is járt kint gyűjteni gyimesi csángóknál, morvai csángóknál. Ugye még akkoriban nehéz volt kijutni 90-es évek, 80-as évek közepe végén, hiszen a Romániában a Ceausescu időszak alatt ez nem nagyon működhetett, hogy kinti magyarságot igazából felgyűjtjük, filmezzük, fotózzuk, és hát ezek után merült fel az, hogy milyen jó lenne megmutatni ezt a tánc és zenekultúrát az anyaországba, és így indult el Jászberényben egynapos először a Csángó Fesztivál 91-ben.
0: Nem csak csángó kultúrával találkozhatunk, hány tájegység jellegzetességei kapcsolódnak össze az idei fesztiválon?
1: Nehéz lenne összeszámolni, de ugye Erdélyből is jönnek csoportok, Mezőségről, Kükölővidékről, Kalotaszegről, Szilárdságból, és hát Magyarország, Kis-Magyarországnak nagyon sok táncegyüttese, Bagi hagyományozók, Felső Tárkán, Kapuvár táncegyüttes, Debrecen népegyüttes, mind-mind különböző szint képvisel a táncos színpadon, úgyhogy lehet azt mondani, hogy a Kárpát-medencét felöleli a fesztiválunk a táncos tájegységek megjelenítése területét, úgyhogy plusz ez zenei koncertek, tehát nagyon sok minden találkozik itt a fesztivál idején.
0: Adásunk idején már zajlik a fesztivál, nézzük végig a hétvége programjait, kikkel és milyen eseményekkel találkozhat az, aki az utolsó két napban odalátogat.
1: Szombati napon nagyobb gáláink vannak, lesz egy táncforgatnak szombat délután, 4 órakor, ahol az itt lévő táncegyütteseknek egy felvonulásról szoktuk mondani, mi tánckavalkák, táncforgatnak nevezzük, abból lesz egy táncpanoráma, ahol ott a táncegyütteseknek lesz egy gálaműsora, majd utána a hagyományozó együtteseknek lesznek a színpadon a Muharai Gála révén, és ott bemutatkoznak még este a Moldva és a Gyimesi Csángó a színpadon, hiszen az a fesztivál úgymond az ő eszmélyiségüket követi minden tekintetben, és még éjszakai koncertbe szombaton Párizs Fenszaronna is bandája fog muzsikálni a Jászberényi Székházában. Hát ezek nyitott programok, lehet jönni bárkinek bármikor, és vasárnap még délután a főtéren aprók tere, tehát az apróknak is, fiatal gyerekeknek is kedveskedünk különböző népi játékok bemutatásával, tánctanulással. Délután főtéri nagy színpadon a Viganó Művészetiskola növendékeinek van egy gálaműsora, este pedig az erdélyi hagyományőrzőkkel, illetve a házigazda Jászberény népi együttessel, valamint a Gyimesi Csángó táncosokkal, zenészekkel egy nagy gálaműsor viszontlátásra Jászberényben címmel, és hát ezt kíséri azért egy népműszeti vásárlás folyamatosan, ami egészen vasárnap éjfélig, és ez egy tűzi játék zárja a fesztivált majd.
0: Látok még fényfestést és filmvetítést is a programban.
1: Igen, ezek is zajlanak, tehát a filmvetítés, ugye kimondottan a moldvai csángókról szól, Csángó Bájolás a címe Kanadas Éva rendezésében, látható ez a Lehel filmszínházban, a fényfestés pedig Jász és Moldvai Csángó motívumokból fölépített festés lesz a fényfestés a Déréni homlokzatán a főtéren, nagyon szép, nagyon látványos helyszínen, úgyhogy ezek mind-mind olyan úgymond kiegészítő programok, de mégis szerves része az egész fesztiválnak, amely az egész programunkat tudja, gazdagítja, és hát igazából az idejű érdeklődőknek egy színes élményt tud nyújtani.
0: Nagyon gazdag a program kínálat, de van egy új elem is, a főzőverseny, ami egy érdekes és talán ritkábban emlegetett szelete a kultúrának. Ez hogyan lesz?
1: Igazából ez egy napos, vasárnapi napon lesz. Itt jelzveim a Margit szigeten, tehát az közvetlen az egész fesztivál területéhez kötődik, és sász és csángó ételeket lehet főzni. Aki úgy gondolja, hogy otthonos jártas ezekbe az ételekbe, reméljük, hogy nagyon sokan fognak jönni, még a jelentkezés most is zajlik, és meg tudjuk rendezni, szerintem meg is fogjuk. Úgyhogy ez igen, ez egy új elem, hiszen a gasztronómia vele járulója egy kulturális népművészeti programnak, és próbálunk ugye ez ügyben is gazdagítani a fesztiválunkat. Egyébként a fesztivál ideje alatt borutca és egyéb ilyen vendéglátó egységek lesznek, amelyek a hagyományos ételek mellett székely erdélyi ételeket is majd föl fognak szolgálni.
0: Gondolom, hogy ez egyszerre egy találkozási lehetőség a különböző népművészetet művelő emberek között, és az érdeklődőknek is egy nagy töltekezési lehetőség. Így van ez?
1: Mindenképpen, tehát én azt gondolom, hogy itt tényleg, aki benne van a néptáncban, a népzenében, tehát úgymond szakmabeli szoktuk mondani, az nagyon sok olyan élményt tud kapni test közelből, adatközlő táncosoktól, akár zenészektől, hiszen a Szánc Csávási Zenekar Erdélyből, hogy Magyar Palackaiban a nagyon híresek, ők is itt lesznek a fesztiválon, azoknak szakmaiságban tud egy nagyon szép napokat nyújtani, és hát azok az érdeklődők, akik igazából a zenét szívesen meghallgatják, de úgymond nincs közük a néptánc népzenéhez, azoknak is azt gondolom, hogy egy élményt tudunk nyújtani, és hát ami fontos, hogy egy közösségi találkozó pont ez a 4-5 nap, hiszen itt van egy lelki feltöltődés, van egy olyan élmény, amelyet tényleg ebben a mai rohanó örült világunkban egy kicsit ki tudunk kapcsolódni, és hát ezek a programok azt hiszem, hogy ezek mind olyanokat nyújtanak, ahol meg lehet tenni ezt a közösségi kapcsolódást.
0: A Jászberényi Csángó Fesztivál egészen vasárnap késő estig kínálja az érdekes programokat kicsiknek és nagyoknak.

0: Ha az ország nyugati csücskébe, az Őrségbe látogatunk, szombaton kezdődik a 15 napig tartó Hét Rétország Fesztivál. Ennek az eseménysorozatnak az a különlegessége, hogy nem csak kulturális események vannak, hanem a helyben élő emberek is bekapcsolódnak, és meg lehet nézni az őrségiek mindennapjait is. Veresemese Gyöngyvér hívta fel a fesztivál egyik főszervezőjét.
1: Az országban úgy tűnik, hogy most már minden régiónak, minden nagyobb tájegységnek megvan a maga fesztiválja, ráadásul mindegyik több évtizedes múltra tekint vissza, így a Hétrétország is, amely az Őrségnek most már a 25 éves rendezvénye. Hogyan kezdődött? Mi volt az, ami életre hozta?
2: Sűi Péter vagyok, innen Őri Szentpéterről. Egy előző fesztivál hozta létre, mert megelőzően a Virágzás Napjai Művészeti Fesztivált kezdtük el itt az Őrségben művészbarátokkal, és az merült föl néhány év után, hogy a minőségi kultúra itt valóban egy ritkaság, és párosulva ezzel a természeti gazdagsággal, amit az Őrség nyújt, egy rendkívüli lehetőség, amit kevesen vesznek észre és vesznek igénybe a helybéliek. Tehát messziről még csak-csak ide jönnek kuriózum kedvéért, de a helybélieknél nem nyert azonnal befogadásra ez a művészeti fesztivál, és ezért az volt az elképzelésem, hogy kicsit közelebb kell hozni, kicsit szélesebben kell teríteni, és így a virágzásból Hétrétország lett, amiben az Őrség ilyen túlnyúló települések is részt vesznek itt a határ mentén, Vas és Zala határ mentén, és szlovén határ mentén, tehát néha átkalandozunk Szlovéniába is, és ennek a Hétrétországnak az volt az indító találmánya, hogy csináljunk nyitott portákat, találjuk meg azokat a partnereket, akik hajlandók mondjuk egy héten át megbeszélt időpontokba kinyitni a házukat, és beengedni idegen embereket egy beszélgetés kedvéért, vagy azért, hogy meg tudják mutatni, hogy hogy élnek itt az emberek. Tehát itt nincs produkció, hanem egyszerűen a való élet és a kommunikáció lép fel. Különböző rétegből származó emberek között a turisták ugye általában messzebbről jönnek, és nekik minden újdonság, amit az Őrségbe természetesnek hat, itt a természetes élet része. Tehát ez volt az indító gondolata tulajdonképpen a Hétrétországnak, és a másik pedig az, hogy ne szállítsuk lejjebb a minőséget, amit megszéloztunk a Virágzás Napjai Művészeti Fesztivállal, ami úgymond magas művészeti nívót képvisel. Tehát ezt próbáltuk a Hétrétországban megtartani, és összekapcsolni az itteni értékekkel a nyitott portákon keresztül, és ezért aztán a Hétrétország egy hosszabb fesztivál lett, 8-9 napos augusztus 20-a táján, és hát most a 25. Hétrétországhoz érkeztünk, amit extra módon 15 napon keresztül ünneplünk, tehát most augusztus 8-ától 23-ig tart a Hétrétország, amit köztiválnak hívunk mi magunk között, tehát fesztiválból köztivállá vált, ami egy pici jelzés arra, hogy valamelyest a közelségre, a közösségre appellálunk, közvetlenségre. Tehát ez egy ilyen családias fesztivál, ami a kiterjedését tekintve nagy, meg az emberek befogadó készségét, szívességét tekintve is nagy, de a tömegességét tekintve pedig pici.
1: Ugye, hogyha az Őrségre gondolunk, akkor egy néprajzilag is különleges tájegységről beszélhetünk.
2: Igen, itt tulajdonképpen elég sokáig változatlanul maradtak a falusi életnek a körülményei, rekvizitumai, mert itt ugye egy határzár volt hosszú évtizedeken keresztül, tehát valahogy kiesett az iparosításból, és úgy általában abból a fejlődési trendből, ami mondjuk a szocializmus alatt úgy jellemző volt, de itt nem. Ezt megúszta az Őrség. Most más veszélyek leselkednek ránk, mert ugye itt van Ausztria közelsége, tehát ez egy más hatás, de hát változnak az idők, változik a világ. Megvan a gyökere tulajdonképpen a hagyományos paraszti életnek itt az Őrségben, és akkor mi ezt szeretjük, és szeretjük megmutatni. Például a nyitott porták egy része ilyesmivel is szolgál.
1: De természetesen a különböző művészeti ágakat említhetnénk, hogy mi minden zajlik ebben a két hétben. Fel sem tudjuk sorolni a programokat, de azért legalább az irányokat mutassuk meg a hallgatóinknak.
2: Szerintem minden irány benne van. Akarunk is egy ilyen beszélgetést csapni 19-én, egy olyan nyilvános beszélgetést iránytű kerekasztal címen, ahol tulajdonképpen fölmerülnek a merre tovább kérdései, akár így település vagy területfejlesztés szempontjából, akár a környezetvédelem szempontjából, tehát az Őrség az egy nemzeti parki terület, és azért most napjainkban ezt éljük nagyon erőteljesen, hogy itt vannak kérdések, amik most már vele szólnak az életünkbe, nem lehet félretenni őket, és a kultúrának a jövőjéről és az irányváltásairól, vagy iránykereséseiről is szólna ez a kerekasztal, meghívott vendégekkel, ez 19-e. Most azért kezdem ezzel, mert tulajdonképpen, hogyha itt a műfajokat nézzük, amik jellemzőek a Hétvétországban, akkor valahol ezt a határmentiséget, határterületiséget majdnem mindenben megtaláljuk. Tehát például a dalköltők, ami ugye egy olyan fajta különleges műfaj, ami egyik határa a költészet, a másik határa a zene, a dalirodalom, de valahol ezen a határ mentén kitapinthatóan egy önálló műfaj és önálló kezdeményezés az előadók részéről. Tehát például a dalköltészet egy ilyen határművészet, ami itt visszatér, jellemző a mi programunkra.
1: És itt nem a megzenésített versekre kell elsősorban gondolni.
2: És nem, hanem irodalmi igényű szövegeket megzenésítő és előadó, éneklő előadókra kell gondolni. Például én nagyon kíváncsi leszek most Bereményi Géza új szövegeit Cseh Tamás fiának, Cseh Andrisnak írta, és Cseh Andris adja elő két zenésztársával, tehát ez egy vadonatúj kezdeményezés, és egy gyönyörű példája annak, hogy valami klasszikus érték egyszer csak egy másik irányba meg tud újulni. De Hétvétország szereti az ilyen dolgokat, tehát egyéb hasonló ilyen határátlépés is történik műfajok között, tehát színházi műfajokon belül is, mondjuk például Vecsei Á. Miklósnak és a két társának, a Balla Gergő és Takás Dorina Deva előadása, a Hortus Conclusus, ami egy tulajdonképpen nagyon igényes szövegeken épülő olyan zenei előadás, aminek egy külön vizuális világa, vetített világa is zajlik, amit ők romtemplomok helyszínén terveztek előadni, és hát itt az Őrségben, Szentgyörgyvölgyön lesz egy olyan helyszín, ami nem rom, ezt nem állíthatjuk, de azért ráférne, hogy kicsit a romlandóságát helyre pofozzuk. Tehát a Szentgyörgyvölgyi katolikus templomnál lesz 11-én este ez a Hortus Conclusus előadás, ami szintén egy ilyen határmesdje, a zene, a magvas szövegvilág és a vizuális újszerűség határmesdjén.
1: Tehát aki érdekel, hogy mi zajlik majd a két hét alatt önöknél, megtalál minden programot a honlapon, és aki ellátogat, az majd megtapasztalja azt a csodát, amit önök hirdetnek már a címben is, hogy a csoda permanens negyed százada.
2: Igen, valóságot beszélünk, jöjjenek és nézzenek a körmünkre. Valóban a honlapon a 15 nap programja részletesen megtalálható, amiből tényleg csak szemezgetni tudtunk, de ugyanilyen érdekességek találhatók még benne bővében.
0: Sügyi Péter beszélt az augusztus 8-a és 23-a között zajló Őrségi Hétrétország Fesztiválról.

0: Műsorunk hátralévő részében a Balaton felvidékre látogatunk, elsőként Szigligetre. A következő napokban ugyanis a Centrál Színház kétféle előadása látható itt, hogy egy kellemes, vidám nyári estét szerezzen a közelben nyaralóknak. Hogy mit láthat a közönség és milyen élményekre számíthat, arról Puskás Tamást, az előadások rendezőjét kérdeztem. Két héten keresztül várja a Centrál Színház társulata a Balaton körül pihenőket a Szigliget várudvarban. Az első héten a Furcsa pár, a másodikon pedig a Tiszta őrület című darab lesz műsoron. Miért éppen ezekre a művekre esett a választás?
1: Egész pontosan 8 alkalommal fogjuk játszani 8-ától 15-ig este 8:30 órás kezdettel a Neil Simon Furcsa pár című előadását, és aztán pedig a Woody Allen Tiszta őrület című előadását játsszuk. Aztán csak 6 alkalommal 17-e és 22-e között. A miért az borzasztóan egyszerű, amikor mindenki leteszi a munkát és pihenni próbál, akkor mindenki örömre vágyik, és a Szigligeti vár pontosan ezzel az örömmel próbál szolgálni két tekintetben is, egyfelől gasztronómiai örömeket, másfelől színházi örömet kínál két szinten, az alsó szinten lehet mindenféle éttermekben, bárokban töltekezni, és aztán a kultúrával egy szinten feljebb egy ma már 850 férőhelyes nézőtérre lehet jegyet váltani, hogy megtekintsék ezeket az előadásokat. Tehát ezt a kikapcsolódni, örömre tenni szert, ezt a vágyát próbáljuk az embereknek kielégíteni. Szerintem a nyári színház erről szól. Ha a színháznak egyébként van is didaktikai vonatkozása, mert van, erkölcsi és életvezetési dolgokban is próbál tanácsot adni és segíteni az embereknek, a nyári színház csinálás és a nyári színházi igyekezet az mindenképpen a szórakoztatás és az örömszerzés évada. Ezzel szolgálunk mi is, ezen 14 előadással.
0: A Furcsa pár új fordításban kerül színpadra, ráadásul ezek az előadások megelőzik az őszi budapesti premiért. Miben változott az új fordítás által, és alakította ez a rendezői koncepción?
1: A rendezői koncepció csak a szöveg ismeretében végezhető el, de a válasz erre az, hogy 1965-ben a darab megírását követően szinte azonnal elkészült Örkény István volt a fordítója, elkészült a magyar fordítás, és mivel a filmnek is nagy sikere lett, ezért az ő fordításában is az elkövetkezendő években, évtizedekben igen sokszor került, nem éppen oktalanul, hiszen a Neil Simon amúgy is az egyik legsikeresebb 20. századi színműszerző, és az ő darabjai közül is a Furcsa pár a legtöbbet játszott darab. Szóval, hogy nagyon sokszor került magyar színpadra, és született nagyon sok nagy hírű és méltán híres előadás is. De az idő vasfoga megrágja a nyelvet is, és előregszik a fordítás. Amikor én a kezembe vettem, bár a Furcsa pár filmről nekem is jó emlékeim voltak, és egyáltalán én is úgy tekintek erre a történetre, mint valamire, ami újra és újra feltámad és reneszánszát képes élni. De amikor kezembe vettem ezt a fordítást, akkor hát, hogy finom szavakkal éljek, nagyon-nagyon nehezen haladtam előre az anyagban, és már a 5. oldal után teljesen biztos voltam benne, hogy ez a fordítás ma már nem él meg a mai nyelvet beszélő nézők előtt. Márpedig a színházban annak egészen különös jelentősége van, hogy ne botoljon az értés, nem beszél a humorról. Tehát, hogy a változó nyelvben elveszíti a nedvét, a humorát elveszíti egy ilyen történet. Teljesen biztos volt, hogy új szellemű, új ízű fordításra van szükség, és büszkén mondhatom, hogy a fiaim ezt a munkát jelesre végezték el. Azt onnan lehet tudni, hogy amikor egy próbafolyamat 40 napja alatt a szöveg minden nap megmérettetik, és átmegy a vizsgán, és pedig kifejezetten dicséretesen megy át a vizsgán, akkor lehet tudni, hogy jól sikerült a munka.
0: Említette a nyári színházat és a speciális előadási helyszínnek is a mi voltát. Mást lát majd a szigligeti közönség, mint amit a budapesti közönség látni fog?
1: Nagyon-nagyon kis különbséggel ugyanazt fogja látni. Egyszerűen Budapesten annyival több a lehetőség, hogy a jelenetváltások között nincs sok belőle összesen 2. Le tudjuk engedni a függönyt itt Budapesten, ott pedig nincs erre mód. A szigligeti színpad előtt nincsen függönyözési lehetőség. Ha volna, azt elfújná a szél, jönne egy nagyobb szélről, akkor letépni a függönyt. Tehát ez nincsen, de minden más tekintetében a világítás, a díszlet, a szereplők és minden más tekintetében az igyekezet és a odaadás tekintetében biztos, hogy ugyanazt fogják kapni, mint amit itt Budapesten kapnának.
0: Kik a darab legfontosabb szereplői?
1: Ez talán a legeslegfontosabb kérdés. A Furcsa pár előadásai, mint ahogy említettem, komoly emlékezetűek, tehát nagyon sikeres előadások voltak az elmúlt 6 évtizedben nagyon komoly előadásokat lehet sorolni. Ilyenkor egy színházigazgatónak, egy rendezőnek választ kell adni, és komoly választ kell adni arra, hogy akkor most miért veszi elő újra. Persze lehet azt is mondani rá, hogy ez egy olyan jó cím, mindenki számára ismert, és ami elindítja a jegyvásárlás felé a nézőket, de azért ezen túlmenően is kell választani. Az én válaszom igencsak csattanós, mert a két főszereplő azon túl, hogy a legjobb magyar férfi színészek közé tartoznak, nagyon ismert nevek, Alföldi Róbert és Toll András, de a tetejében még azzal a különlegességgel is szolgálunk, hogy ez a két ember bár az életük rendesen összefonódott, és rendezőként és színészként együtt nagyon sokat dolgoztak, de színészként egy színpadon még eddig soha nem álltak, és ez az előadás ezzel a különlegességgel szolgál. Ez már önmagában komoly ok volt arra, hogy belevágjunk ebbe a történetben. Ha nem lett volna elég ok, hogy ennek a két remek színésznek a játékával abban reménykedhetünk, hogy egészen különleges vígjáték élménnyel ajándékozhatjuk meg a nézőket. A Woody Allen darabnál szintén, nálunk a Woody Allen, ha úgy tetszik, már házi szerzőszámba megy, több sikeres előadásunk is volt az elmúlt évtizedekben, ami az öreg szerző dicséri, és ez a 89 éves korában, tehát már lehet mondani, hogy igazán érett tollú szerzőtől származó darab, és olyan szereplőkre talált Hevér Gábor, Partinóra, Szabó Kímel Tamás, Balla Eszter és Matthias Dörön a személyében, amiért érdemes volt a nagyon komoly munkát elvégezni, és valóban az eredmény igazolja a bizakodásunkat. A Woody Allen Tiszta Őrület című darabja az ő előadásukban egy igazán élvezetes 90 perc.
0: Lévén, hogy nem párhuzamosan zajlanak ezek az előadások, lehetnek olyanok a közönségben, akik mind a kettőt megnézik, ha viszont valaki valamelyiket kiválasztaná, miben tér el ez a két darab egymástól, és miben hasonlítanak?
1: Ha úgy tetszik, akkor mind a kettő egy alapkérdést jár körül a maga módján. A házasságon a férfinő kapcsolat feszültségeivel foglalkozik, és ennek a feszültségnek az oldás az, ami mindig újra és újra nevetésbe torkollik. Én a magam részéről erre nem tudok megbízható választani, és nem is szeretnék, hogy melyiket kellene választani a kettő közül, mindenki tegyen kedve szerint, de hát azt gondolom, hogy úgyis perdöntő, hogy ki mikor van lent a Balatonon. Tehát, hogyha valaki a Woody Allen szakaszában, tehát 17 és 22 között nyaral, akkor ő azt fogja választani, ha pedig valaki a másik időszakban tölti az idejét a Balatonon, akkor azt. Ha valakinek egyébként van rá módja, és az egész idő alatt ott van, az lehet valóban, hogy egymástól két távol eső időpont van, de mind a két előadást megtekinti. Én természetesen, mint a darab rendezője, amikor a munkát is elvégeztem a színészeimmel, akkor minden apait, anyait beletettem, és hasonlóképpen jártak el a színészeim is, úgyhogy ilyen tekintetben minőségi különbséget semmiképpen nem is tennék, de rosszul is tenni, hogy csúnya öngól lenne, hogyha ilyen butaságot mondanék, hogy hát bizony az egy jobb előadás, vagy a másik egy rosszabb.
0: A Centrál Színház életében nem újdonság nyáron a Balaton. Miben más itt játszani vagy rendezni? Hatással vannak ezek a nyári előadások az ősszel kezdődő évadra?
1: Rendezni, én nem ott rendeztem őket, egyiket sem, mindegy, a színházban rendeztem őket, és ez egy gyönyörű helyszín, a Szigligeti Vár játékok helyszíne, és egyáltalán a Szigliget maga egy nagyszerű helyszín, nagyszerű balatoni helyszín, tehát jó ott lenni színésznek, műszaki dolgozóknak, mindenkinek jó ott lenni. Örömmel megyünk minden évben, arról nem is beszélve, hogy magánszínház lévén a nyári három hónap, amikor ugye a normális színházi évad csillapul és nincsenek előadások, hogyha ezt a nyári színház segítsége nélkül kéne átélnünk, akkor az nehezen menne. Úgyhogy nekünk ez nagyon fontos lehetőség, és örömmel használjuk ki.
0: Augusztus 8-a és 22-e között tehát szinte minden nap lesz előadás a Szigliget Várudvarban, a Furcsa Pár és a Tiszta Őrület című darabokat a Centrál Színház előadásában láthatjuk.

0: És ha már Balatonfelvidék, augusztus 13-a és 15-e között zajlik Salföldön a Nyári Margó Irodalmi Fesztivál. Ha jobban megnézem a programot, talán inkább irodalmi nyaralásnak nevezném az eseményt. Hogy mi minden lesz, arról Mátyás Kitti, a fesztivál kommunikációs vezetője beszélt. Ha Margó Irodalmi Fesztivál, akkor hozzá kell tennünk azt is, hogy a nyári margóról van szó, hiszen van tavaszi és téli is. Hogyan kapcsolódnak össze ezek a fesztiválok? Mi a legfontosabb célkitűzés?
1: Nagyon fontos elmondani, hogy idén 15 éves a Margó, 15 éve létezik a Margó Irodalmi Fesztivál. Legelőször évi egy fesztivál volt, és mostanra már egy évben háromszor tudjuk megszervezni, és háromszor tudjuk összehozni az írót az olvasóval, és igazából ez volt az egyik legfontosabb kiindulópont, vagy missziója a Margó Irodalmi Fesztiválnak, hogy itt tényleg tudjon találkozni az olvasó az írókkal, illetve hát minél több könyvet tudjunk ajánlani, és tényleg nagyon fontos volt, hogy támogassuk a kortárs magyar szépirodalmat. Közben az őszi fesztiválon már nemzetközi fellépőink is vannak, nemzetközi szerzők is érkeznek. A tavaszi margó általában a magyar írókról szól, a Kristály szintéren vagyunk már több éve, Budapesten, a Margit szigeten, ősszel pedig a Nemzeti Táncszínházban kerül sor az őszi margóra, és ott pedig külföldi szerzőkkel bővül a programpaletta. És a nyári fesztivál a budapesti margók egy lazább nyári kiadása, és hát aki ismeri az őszit és a tavasz, annak a nyári margó egy teljesen más arcát tudja mutatni. Második éve vagyunk a Káli-medencében. Teljesen rálassulunk a Káli-medence tempójára, itt fűben ülve hallgatunk beszélgetéseket, sétálunk a helyszínek között, pokrócon olvasunk, piknikezünk együtt. Azt lehet mondani, a nyár legzenésebb irodalmi fesztiválja, és idén augusztus 13-15 között várjuk a kedves fesztiválozókat a Bányakertben, illetve a Pajtában, Salföldön.
0: Sokfelé lehetne itt elindulni, akár a zenei vonatkozásokra, akár a már említett helyszínbeli különlegességekre. Először tekintsük át egy kicsikét, hogy milyen lesz az idei nyári margó, milyen programok lesznek.
1: Ugye, amit előbb említettem, hogy augusztus 13-15 között lesz, két helyszínen is vagyunk. A Bányakertben lesznek az esti koncertek, és napközben pedig a Pajtában, ez Salföld határán van egy nagyon szép parasztházas udvar, ahol pedig az irodalmi beszélgetéseket lehet majd meghallgatni. 13-án lép fel Beck Zoltán és Grecsó Krisztián a Begrecsó formációban, 14-én este az Anima Sound System koncertezik, és 15-én pedig érkezik Lovasi András. Ugye mindhárom napunkat fontos nagy koncerttel zárjuk. Ami az érdekesség idén, hogy a fellépőkkel a délután folyamán a Pajtában meg lehet hallgatni beszélgetéseket, így dupla élményben lehet valakinek része, akár Beck Zoliból, akár a Lovasiból, vagy Priger Zsoltból. És hát a szerzők közül, aki velünk fesztiválozik, Hály János érkezik, Tompa Andrea, velünk lesz a Margó díjas Tóth Marcsi, illetve a Margó külön díjas Jean Paumero, és jön még Fábián Tamás, Pető Péter, ami különlegesség, hogy nem csak koncertek és beszélgetések lesznek, hanem két stand-up előadás is. A szintén Margó díjas Fehér Bordizsár érkezik stand-up előadásával, illetve Kemény Zsófival is találkozhat a közönség, aki pedig az Egy életem estjével lép majd fel.
0: Látok a programban több irodalomterápiás csoportot is. Hogyan működik egy ilyen? Mik lesznek a témák?
1: Fontosnak tartottuk, hogy ugye nyilván a margónál, ugye, és még mind a három margóra igaz, hogy a szöveggel dolgozunk, mindennek az alapja a könyv, és hát ugye az irodalomterápia nagyon népszerű manapság, és nagyon sokan alkalmazzák. Nálunk Ottannával és Lósz Johannával lehet részt venni kis csoportos workshopokon. Itt az irodalomterápiának tényleg az a lényege, hogy ilyenkor egy terapeuta vezetésével, szövegekkel dolgozva ismerhetjük meg önmagunkat, reflektálhatunk bizonyos dolgokra az életünkben, közelebb kerülhetünk magunkhoz, úgyhogy ez is kicsit így ennek az egész Káli-medencére való belassulásnak az egyik fontos eleme vagy programja. Nagyon izgalmas, én nagyon ajánlom mindenkinek, aki még nem vett részt irodalomterápiás workshopon, hogy jöjjenek el, ez mindkettő regisztrációhoz kötött, de a margofest.hu-n mindent meg lehet hozzá találni.
0: Visszakanyarodnék még egy kicsit a Káli-medencéhez és Salföldhöz. Látok egy ilyen programot is, hogy biciklitugra. Ez hogyan kapcsolható az irodalomhoz?
1: Hát úgy, hogy a kollégánk, aki a Margó dolgozója, ő tartja a biciklitúrát majd. Ez nagyon népszerű volt tavaly is. Arra gondoltunk, hogy tényleg mindenki találja meg a magának megfelelő programot. Ugye hát itt a délelőtt folyamán azért szabad foglalkozás van, tehát aki szeretne, az lemegy a strandra, aki szeretne elmenni kávézni, vagy a kedvenc éttermébe pékségi, megyébe, akkor megteheti. És hogyha valaki aktívan nyaral, mert ugye nekünk ez a nyári Margó tényleg egy nyaralás, csak kulturális feltöltődéssel, akkor azt is megteheti. Úgyhogy Ádám kollégánk, aki a Margó oszlopos tagja, ő várja majd a kedves biciklizőket, és akkor be lehet járni a Káli medencét, erre a programra is lehet regisztrálni. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy majd még megkérhetjük az Ádámot, hogy közben szavaljon verset.
0: Vannak olyan környékbeli kulturális vagy turizmussal foglalkozó intézmények, amelyek így bekapcsolódnak ebbe a fesztiválba?
1: Igen, idén először szervezünk mini Margót, de kisebbeknek is legyen Margó élményük, mert hát ugye az olvasást az nem lehet elég korán elkezdeni, és a Badacsonyörsi Vánkosban lesz mini Margó, ott mesefelolvasásokkal, mesékkel, illetve pizzakészítő workshoppal várjuk majd a kicsiket. A Köveskáli Magazin galériában pedig egy könyves jogán lehet részt venni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nem olvasunk jogázás közben, hanem a könyvet tartva jogázunk tulajdonképpen, úgyhogy ennek is van a köze ilyen formán az irodalomhoz.
0: Jövő hét második felében tehát a Balatonfelvidéki Salföldön várják az irodalom szerelmeseit a Margó Fesztiválon.

A mai súgójukban képzeletbeli fesztivál turisták voltunk, jártunk Jászberényben, a Csángó Fesztiválon, a Hétrétország Fesztiválon az Őrségben, és a Balaton felvidéken a Nyári Margón, de megemlékeztünk a meghosszabbított budapesti Dolce Vita kiállításról is, és a Centrál Színház szigligeti előadásairól. Ha minden igaz, mérséklődik a meleg, mozduljanak ki önök is egy-egy értékes eseményre.

0: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra.
1: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Bánkövi Gyula és a hangmérnök Pap Sándor nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai műsorunkban Radu Lupu zongorázik. Először hallgassuk Johannes Brahms művét, téma változatokkal.

Elhangzott Johannes Brahms témaváltozatokkal. Radu Lupu zongorázott. Következik Franz Schubert F-moll fantáziája. Jegyzékszáma 940. Radu Lupu és Murray Pelája zongorázik. A felvétel a Snape Maltings koncertteremben készült 1984. júniusában.

Franz Schubert F-moll fantáziáját hallottuk, jegyzékszáma 940, Radu Lupu és Möri Perája zongorázott. Összeállításunk végén hallgassuk Beethoven Ezdur zongora ötösét, opusz 16. Előadja Radu Lupu zongorán, Hans Samuel de Vries oboán, George Peterson klarinéton, Vincent Zarzo kürtön, Brian Pollard fagotton. A felvétel 1987-ben készült.

0: Beethoven opus 16-os S-dur zongora ötösét hallottuk. Előadta Radu Lupu zongorán, Hans-Samuel de Vries oboán, George Peterson klarinéton, Vincent Zárzó kürtön és Brian Polár fagotton. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Radu Lupu zongorázott. A szerkesztő Bánkövi Gyula és a hangmérnök Pap Sándor nevében is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. További jó rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Jevgenyi Nyesztyerenko orosz basszista mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Maria Callas azt mondta nekem egyszer, önben csodálatos művészi potenciál van. Hatalmas jövő vár magára, de csak akkor, ha megfogad egy tanácsot. Choose and refuse, azaz tudni kell visszautasítani.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Gar.

0: ipar mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Csaknem 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az elektronikus útdíjrendszer felülvizsgálata után egy Mészáros Lőrinchez köthető magántőke alap. Közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a tranzakció átvilágításán derült ki, hogy a cég korábbi tulajdonosa jogtalanul vett fel osztalékelőleget, amit a jogi felszólítást követően visszautalta az állami társaságnak. Mérsékelte az országos tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely kedd éjfélig másodfokúra csökkent. A kormány tájékoztatása szerint a tegnapi csőtörést követően hajnalban teljesen helyreállt a vízszolgáltatás a főváros harmadik kerületében. A tartós kánikula miatt továbbra is csúcsjáraton üzemelnek a vízosztópontok, a párakapuk még a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Súlyos halpusztulást okoz a vízhiány a Réti-Majori és Rét-Szilasi halastavon. Az elmúlt hetekben 185 tonna halpusztult el, a közvetlen állományveszteség értéke megközelíti a 200 millió forintot. Az Aranypont Halászati Társaság szerint a helyzet természetvédelmi szempontból is súlyos, mivel a Rét-Szilasi tavak védett területnek számítanak, ahol több ezer madár is élőhelyet talál. Baleset miatt pótlóbusz jár a 2-es metró vonalán a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között, közölte a BKK. A mentesítőjáratok a Batthyány tér megállót nem érintik, ami pedig a várható időjárást illeti. Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. A Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, 12 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hozék ura és Szamosi Szabolcs az Orgonapont sorozatban, augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most. Félharmónia.hu.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak.

0: Színe java. A legjobb filmzenék.
1: Köszöntöm a Színe java, a legjobb filmzenéket felvonultató műsorunk hallgatóit, a mai adás szerkesztőjét, Fellegi Lénárdot hallják. James Horner a Szenvedélyek viharában című filmhez írt kísérő zenéiből válogatok összeállításunkban. Gondolták volna, hogy a Szenvedélyek viharában már 30 éves film? 1994. decemberében volt ugyan zárt körű vetítés, de széles körben Amerikában csak 95. januárjában válthatott élet a közönség. A tiszta zenei anyag több mint 1,25 óra, illetve a vége főcímben minden témát kibont a szerző, így megtartva az imént említettet, igen kevés időm lesz érdemi információkra, ha a zenékre szeretném helyezni a hangsúlyt, már pedig ez a szándékom. Így a DVD borítókon megjelent sorokkal beérem, ami az eseménysort illeti. A film egy Cornwallból származó Amerikában élő család történetét mondja el, melyben sorsfordító momentum a családapa fiainak bevonulása a háborúba, ahonnan egyikük nem tér vissza élve, ami nagyban meghatározza a családtagok további sorsát. A történet nem nélkülözi a romantikus szálat. Azt hiszem, sokan emlékeznek a Jim Harrison novellája alapján Edward Zwick rendezésében készült filmdrámára. A családi kötelékről, háborúról, ármányról, szerelemről szóló film sikeréhez nagyban hozzájárultak a csodálatos tájképek, John Toll operatőr munkáját az ítészek aranyszobrocskával jutalmazták, de természetesen a remek színészi alakítások mellett sem mehetünk el szó nélkül. A zene pedig magáért beszél. James Horner így mutatja be a családot. A téma címe The Ludlows.

Minden történet veleje a hang, mondja a rendező Edward Zwick, akivel a Szenvedélyek viharában komponistája James Horner először az 1989-es, az 54. hadtest című produkcióban dolgozott együtt. A Legends of the Fall hangjegyeit a The London Symphony Orchestra közreműködésével 1994 végén rögzítették Anglia két neves stúdiójában, az Air Studios Lyndhurst Halljában, illetve a Metropolis Studiosban. A Kazu Matsui által megszólaltatott shakuhachinak, egy japán fúvós hangszernek is nagyobb szerep jutott a millió szemléltetéséhez. A film első részében több akció jellegű zene is elhangzik, de ezek közül csak egy rövidet választottam szemléltetésként.

Ligeti György tanítvány volt James Horner. Így fogalmazta meg saját munkájának lényegét. Az én feladatom biztosítani, hogy a néző valóban szívén viselje a filmet. Amikor például elveszítünk egy karaktert, amikor valaki nyer vagy veszít, illetve ha valaki eltűnik, nekem folyamatosan jelen kell lennem és közvetítenem mindazt, amit a szív érez. Ez az elsődleges szerepem. A következő zene az egyik legtöbbet idézett a filmből. Esküvőt képzeljenek maguk elé.

Néhány érdekesség a Szenvedélyek viharában című filmmel kapcsolatban. A rendező és producer Edward Zwick 17 éven át dolgozott a filmen, míg az előkészületektől eljutott a premierig. Amikor a családapát alakító Anthony Hopkins-szal tárgyalt, akkor pedig kiderült, hogy a színész mindig is szeretett volna West Endben játszani. Első találkozásuk alkalmával kedvenc West End színészeit parodizálta. Tristan szerepét pedig Tom Cruise-nak ajánlotta fel, de ő visszautasította. Így esett a választás Brad Pittre, akivel igen sokat veszekedtek emelt hangon a forgatás ideje alatt. A jellemformáláson ment a vita, erről a rendező önéletrajzi könyvében a következőket írja. Megesik, hogy mindegy, milyen tapasztalt vagy érzékeny vagy rendezőként, a dolgok egyszerűen nem működnek. Azt veszed észre, hogy a színész ellenet fordul, ő pedig diktatórikusnak lát téged. Néhány színész nincs kibékülve az autoritással, de legalább ennyi rendező érzi magát fenyegetve, amikor intelligens színészek kihívást jelentő kérdéseket tesznek fel neki, amelyek felfedik a felkészületlenségét. Mindkét félnek megvan a maga igazsága, de tévedhetnek is. Természetesen örült, hogy végül Brad Pittet választotta, idézem, jóképű színészből sok van, de olyanból, akinek olyan a tekintete és kisugárzása, hogy kétségbe esetten szeretnéd tudni, mi jár a fejében, olyan nem sok akad.

0: Így ért véget a mai színejava. A legjobb filmzenéket felvonultató rovatunkban 30 éves alkotás a Szenvedélyek viharában című filmdrámából szóltak James Horner kísérőzenéi. 2015. június 22-én szenvedélyének a repülésnek hódolva zuhant le magángépével Dél-Kaliforniában. Már csak elköszönésre futja a műsoridőből a mai összeállítás szerkesztőjét, Fellegi Lénárdot hallották.
1: A 2025. március 1-jei műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Szejdl Dénes nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A tavalyi Kapos Fest egyik koncertjét idézzük, a felvétel 2025. augusztus 13-án készült Kaposváron. A Liszt Ferenc kamarazenekar játszik, hangversenymester Tfirst Péter. Közreműködik Abuzer Ámira hegedűn, Fejérvári Zoltán zongorán. Elsőként kérem hallgassák meg Félix Mendelssohn Bartholdy D-moll kettős versenyét hegedűre, zongorára és vonós zenekarra.

Mendelssohn hegedűre, zongorára és vonószenekarra komponált D-moll kettős versenyét hallották. Előadta a Liszt Ferenc Kamarazenekar, valamint Abuzera Amira hegedűn és Fehérvári Zoltán zongorán. A tavalyi Kapos Fest hangversenyét idézzük, a felvétel Kaposváron 2025. augusztus 13-án készült. A Liszt Ferenc Kamarazenekar most Antonin Dvorzsák E-dur vonós szerenádját játssza, opusz 22.

0: Antonin Dvorák édurvonó szerenádját hallották. Kedves hallgatóink, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott, hangversenymestert First Péter. Közreműködött Abuzara Amira hegedűn és Fehérvári Zoltán zongorán. A felvétel a Kaposfesten, Kaposváron, a Szivárvány Kultúrpalotában 2025. augusztus 13-án készült.
1: Műsorajánló. A rádióhangversenyek adásában most Kállai Ágnes gordonkázik és Erdélyi László zongorázik. A kamarazenei esten a két művész a barokk szonátáktól és áriáktól kezdve a romantikán át egészen a modern argentin tangóig juttat minket. A június 4-i koncert a Doknányi Ernő Zenei Központból ma 17 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket. A Budafoki Doknányi Zenekar játszik Hollerung Gábor vezényletével. A felvétel a Műpában a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. április 15-én készült. Elsőként John Adams művét hallják, Short Ride in a Fast Machine.

John Adams művét hallották Short Ride in a Fast Machine. A budafoki Dohnányi zenekar játszik Hollerón Gábor vezényletével. Leonard Bernstein divertimentója következik. A tételek harsonák és fanfárok, keringő, mazurka, szamba, pulyka ügetés, szfinxek, blues, induló.

Leonard Bernstein divertimentóját hallották. Kedves hallgatóink, a budafoki Dohnányi zenekar hangversenyét közvetítjük felvételről. Vezényel Hollerung Gábor. Most hallgassák meg George Gershwin Porgy és Bess szvittjét Szűcs apor átiratában. A tételek Catfish Row, Porgy Sings, Fugue, Hurricane, Good Morning Sister.

George Gershwin Porgy és Bess szvittjét hallották Szűcs apor átiratában. Befejezésül Ferdi Graffay műve következik, Grand Canyon, a budafoki Dohnányi zenekar játszik Hollerung Gábor vezényel.

0: Földi Grafély művét hallották, címe Grand Canyon. Kedves hallgatóink, a budafoki Dohnányi zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Hollerung Gábor. A felvétel a MÜPA-ban, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. április 15-én készült. A hangmérnök Macz Ádám, a zenei rendező Dvorák Zsuzsa, a szerkesztő Várgedő Anna volt. Nevükben is elköszönés, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este Antonio Vivaldi Il Tamerlano című háromfelvonásos operáját hallgathatják meg. A címszerepet a perzsa-kanadai operai kontratenor Cameron Shabazi énekli. Körülötte Julia Lezsnyevá, Éva Zajcsik és Antéja Pisenyik énekelnek. A Les Axons zenekarát Thibaut Noali irányítja. Az április 2-ai előadás felvétele a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt parlamenti frakciója. Magyar Péter miniszterelnök közölte. A képviselőcsoport egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet. Az államfőjelölt jogtudós főiskolai tanár, az állam és jogtudományok kandidátusa, az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt. A legfelsőbb bíróság vezetését követően a kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott. A Fidesz frakció vezetője úgy véli, Baka András a Tisza többség bábja lesz. Bóka János ismét hangsúlyozta, hogy az ellenzéki párt nem vesz részt az elnök választásban, ugyanis szerintük a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg Sulyog Tamás köztársasági elnök megbizatását. Ezért az ellenzéki párt továbbra is őt tekinti utolsó legitim köztársasági elnöknek. A Mi Hazánk mozgalom szerint Baka András az elmúlt időszakban tett nyilatkozatai miatt alkalmatlan az államfői tisztségre. Az ellenzéki párt elnöke felidézte, hogy a jogtudós legfelsőbb bírósági elnöki tisztségét visszamenőleges hatályú jogalkotással szüntette meg a fideszes parlamenti többség. Torockai László úgy véli, Baka András az azóta megváltozott politikai környezetben ma már elfogadhatónak tartja az ehhez hasonló politikai beavatkozást. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az elektronikus útdíjrendszer felülvizsgálata után egy Mészáros Lőrinchez köthető magántőke alap, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a tranzakció átvilágításán derült ki, hogy a cég korábbi tulajdonosa jogtalanul vett fel osztalékelőleget, amit a jogi felszólítást követően visszautalt az állami társaságnak. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. Augusztus 10-e és 15-e között a Liszt Ferenc repülőtérről transferjárat közlekedik az Óbudai Szigetre, a H5-ös hév pedig sűrűbben, sőt éjszaka is jár majd. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi, sűrűbb menetrend szerint indul, a környéki éjszakai járatokon pedig nagyobb befogadó képességű járművek közlekednek.

0: Számottevő eső nem lesz. Az északias szelet ma még nagy területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos. 15 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
3: Hozék Ura és Szamosi Szabolcs az Orgonapont sorozatban, augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most. Félharmónia.hu.
1: Reklámot hallottak. Kvartett. Egy zenemű, több előadás. A házigazda Katona Márta.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Katona Márta vagyok. A Quartet mai műsorában Johann Sebastian Bach D-dur magnifikátjának különböző felvételeiről fogunk beszélgetni. Vendégeim Péteri Dóra orgonaművész, Pad Zoltán, a Magyar Rádió énekkarának vezetőkarnagya, és Dínyés Soma, a Magyar Rádió gyermekkarának vezetőkarnagya. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Egy latin szöveget zenésített meg Bach 1723 karácsonyán, Lipcsében volt a bemutató, de aztán ezt az S-dur magnifikátot később átalakította, kicsit változtatott a hangszerelésen, 4 tételt kihúzott belőle, és D-durba transponálta. Mi erről a későbbi verzióról fogunk beszélgetni, de előtte azt kérdezem, hogy tulajdonképpen mi ez a szöveg, hiszen Bachnál mindig mindennek a szöveg a kiinduló pontja. Egy bibliai szövegről van szó, latin szövegről. Soma?
1: Amikor ugye Erzsébet és Mária találkoztak, és akkor ugye Erzsébet köszöntötte Máriát, és akkor ezek az ugye az ő szavai, hogy hogyan örvendezik Úrban.
0: Magasztalja lelkem az Urat, így kezdődik a szöveg. Hallgassuk meg az első tételt, ami egy kórus tétel, a legrégebbi felvételünkön, amely 1950-ben készült, ezen Otto Klemperer vezényli a rádió együtteseit, és a legfrissebb előadásban, amin egy női karmester vezényel Emmanuel Aym 2006-ban.

0: Bach magnifikátjának első tételét, első ütemeit hallottuk, először Otto Klemperer 1950-es, utána pedig Emmanuel Eim 2006-os felvételéről. Beszélhetnénk a hangszerválasztásról, a tempó kérdéséről, az együttes méretéről, a hangolásról. Ezek mind nagyon érdekes kérdések, de először azt a kérdést tenném fel nektek, hogy szerintetek melyik felvétel tükrözte jobban azt, hogy magasztalja lelkem az Urat, ezt az újongást?
1: Szerintem az első felvétel koncertfelvétel. Aranyos, hogy az elején hallatszik, ahogy a karmester beledünnyög, nem tudom, figyeltétek-e, hallatszódott az előbb is.
0: Magyar Rádió együttesen játszottak.
1: Tehát, hogy az első felvételen én nem hallottam arra történő kísérletet, hogy megjelenítsék a szövegnek a tartalmát.
2: Egyáltalán ez szerintem abban a korban talán háttérben volt. Tehát az 50-es években, 60-as években még a nagy klasszikus, romantikus hagyomány alapján ezeknél az egyházi műveknél a latin szöveg egész egyszerűen nem volt fontos. Tehát a zene szépsége volt elsősorban, a belső zenei irányok, az, hogy ez a lehető legszebben ki legyen fejtve. Nekem nem tűnt úgy, hogy itt nagyon fontos volna a szöveg, főleg annak a prozódiája, annak a latin dikciója. A második felvételnél már inkább.
0: Gondolom az is számít, hogy mekkora az együttes, hogy mennyire mozgékony, mennyire lehet hajlékonyan kezelni, mert ugye Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekara egy rendes romantikus művekre alakított együttes. A Concert d'Astre, ami a második felvételen szólt, meg egy kis karcsú együttes, régi hangszerekkel, kevesebben énekelnek a kórusban. Dóra, neked hogy tetszett?
3: Nagyon nehéz nekem megmondanom, hogy mekkorák igazából ezek az együttesek. Ugye amiatt, hogy felvételekről beszélünk, nem ott ülünk egy koncerten, tehát hogy néha az is csalóka, hogy ugye másképp van mondjuk mikrofonozva egy koncert, és teljesen másképp halljuk azt, hogy esetleg az egyikben hárman énekelnek egy szólamot, vagy négyen, szemben egy nagy kórussal, és mégis vagy a felvétel nem elég plasztikusan jön át a különbség. Biztos, hogy ez nem mindegy, és pont egy ilyen műben, ami egy nagyon sűrű mű, azt gondolom, hogy az, hogy öt szólamú egy, ugye a vokális együttes is öt szólamú, és a zenekari zac is nagyon sűrű, ez különösen egy probléma, hogy hogyan szólal meg. És azt gondolom, ez valóban talán jobban érvényesül kisebb együttessel, vagy pedig akkor a tempó lassabb, mint például lassabb tempót választott Klemperer, úgyhogy nem véletlen.
2: Bár érdekes, hogy pont a tendencia az, hogy egy nagy kórusból azért itt szerintem a Klemperer megpróbált egy nagyon karcsú, örvendő hangzást létrehozni, viszont itt látszik, hogy ez szélsőséges, szóval megint a romantikus hagyományból, azt hiszem Klemperer ugye az 1800-as évek végén született, tehát Kodállyal volt egy idős, és az, hogy a gyorsat azt gyorsan csinálta, most a kor mércéhez mérve viszonylag gyors ez az első tétel, és egyébként a lassút meg nagyon lassan, tehát az adagiót ő Mahleri értelemben vette az adagiót tételeket később, ami nyilván Bachnál nem így van. Viszont a rádiókórusból sikerült egy filigránabb, karcsúbb, fényesebb, könnyedebb, plasztikusabb hangzást kicsiholni, akik nyilván máshogy énekeltek aztán utána egy másik projekten, és az Eimnál meg pont azt tűnt fel, hogy egy kisebb kórusból megpróbált jó masszív vibrátóval, sötétítéssel, a gesztusokat torlasztva hozta létre ezt az első tételt.
0: Nagyon jó, hogy említetted Klemperer korát, születési évszámát, mert itt mindig arról beszélünk, hogy mikor készült egy felvétel. Ugye itt az előző két felvétel készítése között 60 év telt el majdnem. Pedig nem csak az számít, hanem az is, hogy ez a karmesteri életműbe hogy illeszkedik bele. Például a most következő két felvételt összesen 4 év választja el egymástól. Herbert von Karajan a berlini filharmonikusokkal és a berlini német opera kórusával vette föl ezt a művet 1979-ben, John Eliot Gardiner pedig a saját együtteseivel, az angol barokk szólistákkal és a Monteverdi kórussal 1983-ban. És mégis ég és föld a kettő, hallgassuk ugyanennek a tételnek a nyitó szakaszát.

0: Magasztalja lelkem az urat, mondja a Magnifikát első sora. Bach D-dur magnifikátjának nyitó szakaszát hallottuk. Először Herbert von Karajan és a Berlini Együttesek lemezéről, amely 1979-ben készült, utána pedig John Eliot Gardiner és angol együtteseinek előadásában 1983-ból. Magasztalja lelkem az urat, timpani, fuvolák, három trombita. Nekem nagyon tetszett Gardiner felvételén, ahogy az összes historikus felvételen, hogy egész más hangzás arány jön ki, hogyha kórhű hangszereket választunk, mert a mai trombita azért ott nagyon-nagyon dominál. A régi trombiták persze nagyon kifénylenek, meg hallatszódnak, beragyogják a tétel, de mégsem nyomják el annyira a kórust, az együtteseket. Hogy tetszett ez a két felvétel? Soma?
1: Igen, ugye érdekes, hogy itt a Klemperer felvételről, ha még egy pillanatra ennek függvényében visszatekintünk, ugye, mikor először meghallgattam, akkor azt gondoltam, hogy hú, hogy elrontották a felvételt, mert hamis arányok szólnak, és aztán rájöttem, hogy nem, hiszen ugye ő a romantikus zenekari felállást vette alapul, tehát legalább 24-26 hegedű kellett, hogy játszodjon, és amellett az előbb hangosnak mondott trombita alig jön át, alig hallom, mintha egy oboa játszana, annyira halk. Ezeknél a felvételeknél, ugye Karajánnál és Gardinernél már közelítünk ahhoz az elvileg historikus arányokhoz, amiket ugye például Bachnak az egyik panasz leveléből pontosan tudunk, hogy mekkora volt Bachnak a zenekara. Ezekhez már közelítünk, és ezért jön ez a probléma, hogy az viszont csak akkor tud fölépülni, hogyha a barokk trombitának az úgymond halkabb, de fényesebb hangja társul ahhoz a minimális létszámú vonós együtteshez.
0: Mekkora ez az együttes?
1: Hát ugye Bachnak ugye 1731-ben írta azt a levelet, amiben panaszkodik hogy a városi tanácsnak arról, nincs elég muzsikus, ezért leírta, hogy mi van és hogy mit szeretne. 4 vagy 5 első hegedű volt, 3 vagy 4 második hegedű, 3 brács, attól függően, hogy éppen ki tudott jönni, és akkor volt 1 vagy 2 cselló, illetve violóne, amit ugye azt meg egy másik nagyon érdekes részkarcról tudjuk, még a Bach elődjéről, Kuna idejéből, mert felmaradt egy részkarc, hogy hogyan zenélnek a Tamás templomnak a karzatán, és ott nagyon érdekes, hogy a violónés, ami ugye most ugye, azért mondok violónét, mert ez nem nagy bőgő, meg nem is basszus violadagamba, meg nem is cselló, hanem a háromnak az ötvözete, mondjuk így hangzását tekintve, ő az orgona padon ül az orgonista mellett, és úgy kukucskál bele az orgonistának a kottájába, hogy a basszusból nem volt igazán sok, és az összes fúvósból meg természetesen csak szeparáltan egy-egy fúvós volt, és ugye ők pedig ilyen külön kis csoportokban ültek, és az a nagyon fontos, és amit a legtöbb előadásban nem lehet megvalósítani ma már, hogy az énekesek, ők viszont a zenekar előtt foglaltak helyet, illetve nem foglaltak helyet, hanem álltak, és ezáltal sokkal direktebb volt az, hogy az ének és a szónak a jelentése kijöjjön, hogy a hangszerek kvázi hátulról szóltak, amit ugye aztán Wagner is kitalált Bayreuthban, hogy hátulról jöjjön ugye a zenekar. Tehát a hangszerek hátul voltak, az énekesek elől, és nagyon érdekes, még az is kevesen tudják, ugyanezen a rajzon látható, hogy úgy álltak föl, hogy 3-asá csoportokban álltak a gyerekek, a kórista gyerekek, és mindig volt egy rangidős, akinek volt egy ilyen összetakert papír tekercs a kezében, és ő irányította azt a 3 gyereket, aki még mellette volt. Magyarul ez azt jelenti, hogy nem szólamok szerint álltak a gyerekek, hanem 3 darab kvártet volt, hiszen tudjuk, hogy 12 énekese volt Bachnak, 3 darab kvártet, amit a basszus, általában a legidősebb, ő irányította őket, hogy egyszerre énekeljenek.
0: Gyerekekről beszélsz, a mi általunk elhozott 6 felvétel, egyikén sem énekelnek gyerekek. Vajon miért? Nyilván nagyon nehéz ez gyerekek számára, el se tudom képzelni, hogy tudják elénekelni. Te, mint a Magyar Rádió gyermekkórusának vezetőjéről be tudnál számolni, hogy mai gyerekek ezt mennyire tudnák elénekelni. Minden esetre itt férfiak és nők énekelnek mindegyik felvételen. Ez fontos, nem fontos, vajon miért van, Dóra?
2: Hát ez biztos, hogy fontos, és hát igen, valóban Soma tudna erről mesélni, hogy azt gondolom, hogy a gyerekek ma is el tudják énekelni, mint ahogy annak idején, hogyha erre vannak ugye trenírozva. Ugye a Bach énekes fiúi az iskolában erre voltak trenírozva, hogy hetente egy ilyen kantátát, vagy liturgikus műveket tanuljanak, úgyhogy szerintem ez ma sem lehetetlen feladat. Vannak dokumentumunk arról, hogy az énektechnika azért nagyon más volt annak idején, mint manapság. Szóval kevés dokumentum, de azért vannak ilyen énekes iskolák a 17.-18. századból, úgyhogy az is egy érdekes kérdés lenne, hogy ezzel az énektechnikával énekelve ezek a darabok megint egészen másképpen szólnak, mint a mai énekes képzésből kikerült énekesekkel.
0: Zoli?
3: Szerintem ennek egy nagyon komoly fizikai akadálya van, hogy a mai kvázi gyerekkarok, meg egyáltalán katedrálisi kórusok, tehát nem annyira gyerekekkel éneklik. Hát egész egyszerűen a mutálás az olyan korára jött már, hogy pont mire zeneileg, meg valamennyire emberileg is megérik az a gyerek, és a hangja is kitisztul, addigra egyszerűen már rég elvesztette a szoprán hangját, meg alt hangját.
0: Régen például, később volt a mutálás?
3: Hát sokkal. Tehát például, ha arra gondolunk, hogy Joseph Haydn, azt tudjuk, hogy 17 évesen csapták ki tulajdonképpen a Stephans Dom mellől, mert addig ott énekelt, és addig volt meg a kisfiú hangja. 17 éves volt. Na most azért az egy őrült nagy különbség.
1: Igen, ez hat kapcsolódjak. Egyrészt, hogy a Bachról is pontosan tudjuk, hogy ő is 17 éves volt, mikor elvesztette a szoprán hangját, ő is fiú szoprán volt. Manapság ugye nagyon népszerű téma, ugye a klímaváltozás, és ugye pontosan tudjuk, hogy volt egy úgynevezett kis jégkorszak, ami pontosan így az 1600-as évekre esett körülbelül, és mivel kis jégkorszak volt, ugye kevesebb nap sütés érte a gyerekeket, ugye kevesebb D-vitamin termelődött, és ennek tudják be nagyon sokan azt, hogy sokkal később mutáltak a fiúk. És pontosan ezt írja Bach is a levelében, hogy ugye a visszajárók nélkül nem tudna összehozni mondjuk egy ünnepi, egy karácsonyi vagy egy húsvéti menetrendet, amit azért ne felejtsünk el, hogy ott azért egy héten keresztül minden nap új műveket adtak elő, tehát ez egy nagyon komoly.
3: Megvan egyébként nagyon érdekes a Bach Múzeumban Lipcsében, ott a Tománer gyerekeknek a napi programját el lehet olvasni. Hajnalban keltek, és az első étkezésük az, amikor 11 környékén volt, és addig kőkemény meló. Aztán még egyet ettek, azt hiszem, olyan 4:30 környékén, és akkor ez volt az étkezés része a dolognak, de hát egyébként meg folyamatos munka.
2: Ugye manapság már lányok is énekelnek, akkoriban nem volt ugye szokásban, hogy ez elképzelhető azért például ma egy olyan előadás, ahol a szopránt és lányok éneklik.
1: 19. században változott meg, egész odáig csak ugye férfiak szolgálhattak a templomban. Ugye egy gyereknek, bármennyire is ugye sokkal kisebb tüdeje van, tehát nem tud olyan nagy frázisokat egybe elénekelni. Tehát, hogy valóban, hogy mondtad, hogy alapvetően meg lehetne tanítani ezt gyerekeknek is, de akkor nekik iskola, matek és magyar órák helyett is akkor énekórákra kellene járniuk.
3: Vagy hát ugye a 17 éves gyereknek a tüdeje azért
1: így
3: már
1: van.
3: Kicsit
1: fejlett. Az már jobb egy fokkal, így van.
3: Igen. Tehát így tulajdonképpen minden összefügg.
1: Nagyon érdekes, például gyerekkorosban gyakran csinálunk légző gyakorlatokat, és ott nagyon érdekes, a fiúk mindig megverik a lányokat, ha a levegőnek a hosszáról van szó. Tehát, hogy érdekes, hogy a lányoknak ugye gyönyörű hangjuk van, nagyon hasonlóan szép hangjuk van, mint a fiúknak, de a fizikai felépítésük az már itt ilyen kiskorban is látszik az eltérést.
0: Maradjunk a hangfajok kérdésénél, de térjünk rá a Magnificat második tételére, ami egy ária, egy mezzoszoprán szólista énekel benne, és az én lelkem újjong Istenben, az én üdvözítőmben, mondja a szöveg. Nő énekelje a Magnificat, mezzoszoprán szólamát, vagy férfi énekelje. Nagyon különbözőek a felvételek, és én most kettőt választottam ki, ami ebből a szempontból nagyon ellentétes. Az egyik Karajan felvétele 1979-ből, ahol Agnes Balca szólista. A másik Sigiswald Kölyken előadása, ahol egy későbbi nagy karmester René Jacobs énekli. Hallgassuk először tehát Karajan felvételét Agnes Balca énekével.

0: René Jacobs, előtte pedig Agnes Balca énekelte Bach magnifikátjának második tételét. Mi a véleményetek ezekről a hangfajokról? Újjong az én lelkem Istenben, ezt mondja a szöveg. Hát szerintem a Jacobs féle felvétel, amelyen Zigisvárd Kölyken vezényelt, nagyon is újjongó volt, már csak a tempóválasztás miatt, meg azért is, mert rövidebb hangokat játszottak a zenészek. A Balca pedig egy inkább reprezentatívabb stílust képviselt.
1: Így van, nagyon érdekes ugye a hangok szintjén is, mert ugye Bach a partitúrával ugye ezt a szoprán kettőnek adja, és igazából egyik sem szoprán kettő volt. A karakterében mindenképpen ugye a második felvétel volt, ami tükrözte a szövegnek az értelmét, a hangulatát, és nagyon érdekes, hogy ez a lassú tempóban is így egy ilyen operaénekes, operás hozzáállással milyen szépen ki tudta tölteni mégis ezeket a hosszú frázisokat, amik így egészen hosszúak lettek, ugye.
2: Talán azt lehet mondani, hogy a mai ízlésünk az a második felvétel. Legalábbis akik régi zenét szeretik, vagy ezzel foglalkoznak, talán ez közelebb áll, mert van egy mozgékonyság, egy ruganyosság, egy táncosság, amit újongással társít az ember, de biztos, hogy nekem is tetszik a második felvételnek ez a könnyedsége.
0: Pott Zoltán.
3: A Kölyken felvételen kicsit úgy hallottam, mintha egy suite tételt hallanék, egy zenekari tételt, tehát egy valamilyen gáláns menüettet tárt ide. Ami alapvetően szerintem jól működik ezzel a szövegrésszel, és az énekes is nagyszerű. Nekem ez nem túlzás, de elsősorban kevésbé az Et exultavit szöveg marad meg, hogyha erre a felvételre visszagondolok, vagy erre a tételre gondolok, hanem elsősorban ennek a tételnek a derűs könnyedsége.
1: Egyébként vádolták Bachot ezzel, hogy túloperás stílusban komponál egyházzenét, tehát ez megmaradtak a polémiák erről, és valóban Bach az opera stílusnak az összes elemét bevette, hogy a da capo áriákat is ugye például Bach honosította meg az egyházzenében, korábban azt csak úgy megtűrték, hogy van, de Bachnál szinte az összes kantáta ária da capo, és itt ugye érdekes, hogy a Magnifikátban egy da capo ária sincsen, hiszen a szöveg nem engedte. Ugye a kantátákban mind költemények komponált Bach áriákat, kórusokat. Itt ugye, mivel ez bibliai szöveg, nem tette lehetővé ezt az operás formát folytatni, de maga a stílus az ettől függetlenül operai. Hiszen azért kellett, hiszen Bach soha nem írt operát, tehát ő meg volt arról győződve, hogy ezt a jó irányba használja ki a barokk stílus adta lehetőségeket, tehát az Isten dicsőítésére, és nem pedig mondjuk a szerelem is hasonló emberi tulajdonságoknak a megjelenítésére.
2: A Kölyken előadásban ugye a hangszerjáték jellegzetessége, hogy mernek nagyon rövid hangokat játszani, és néha sok zajjal is ugye a vonósok egész rövid hangokat, és ez egy egész különös szint hoz az előadásban, míg ugye a régebbi előadásokban azért a szép hang az mindig egy nagyon fontos cél.
1: Kölykennél ugye nagyon fontos ez a játékmód, ez az inegál játékmód, az, hogy nem pontosan egyforma minden hang, és nem pontosan egyforma jelentőségű minden hang. Ugye ez a fő különbség a régi zenés és a modern hangszeres előadások között általában, hogy a régi zenés előadásokon muszáj mindig tudni, hogy melyik a legfontosabb hang, és ugye például a legmeghatározóbb hangszer a hegedűnek a játékmódjából is ez adódik, hiszen a barokk hegedűvel ugye nem lehet ugye olyan kiegyenlítetten játszani a hangokat, a skálákat, mint egy modern vonóval, amit ugye direkt azért fejlesztettek ki a túrt vonót, hogy egyformán és egyenletesen minden hangot el lehessen játszani. És pont ez a különbség, ami nagyon fontos, és ugye tudjuk, hogy Kölyken is ugye vonós, és egyszer dolgoztunk vele még a fesztivál zenekarral, és akkor mondta, hogy tulajdonképpen nem létezik olyan, hogy valami a barokkban ne legyen inegál. Tehát valamilyen szinten kisebb, nagyobb mértékben, esetleg szinte hallhatatlan mértékben, de nincsen két egyforma hang.
2: Ezt most jó, hogy szóba hoztad, mert én meg pont azon csodálkoztam, hogy az újabb felvételeken nagyon kevés ilyet hallottam. Szóval inkább azt hallottam, hogy ropogtatják a 16-okat ilyen teljesen egyformán, és még azt kell mondani, hogy a Klemperer felvételben voltak a leglazábbak, ezek a legbeszédesebbek ezek a 16-ok. Hogy úgy látszik, meg van ez a tudás, de nem feltétlen jön át ez mindig a gyakorlatban.
0: Jó, hogy említettétek ezt az inegált, mert a következő tételben, a Kölyken felvételen ezt extremitásig fokozzák. Meg fogjuk majd ezt is hallgatni, de előtte olyan felvételeket idézünk, amin ez az inegál nem hallható, és utána lesz nagyon feltűnő, hogy ő szinte pontozott ritmusokat játszik.
1: Ez azért van, mert a karácsonyi verzióban, az Esz-durosban Bach úgy írja le, pontozott ritmusokat ír le. Tehát az, ő csak azt veszi át, hogy az első másfél ütemben írja ki az oboistának ezt a pontozottakat, és utána végig egyforma 16-odokat ír, és aztán, amikor már ugye az új verziót írja, a D-dur verziót, akkor már nem írja be a pontokat, hiszen ugyanaz az oboista játsza neki, aki 10-akárhány éve még az a magnifikátot bemutatta, tehát nem volt arra szüksége Bachnak, hogy odaírja a pontokat, hiszen tudta, hogy ki fogja játszani, és hogy úgy fogja játszani.
0: Illetve egy obolt, a Móréra cserélte az obolt itt a későbbi D-dur verzióban.
1: Ez csak a hangnem miatt, de aztán Bach ezt felhasználta ugye annak is a rejtett dolgoknak a megmutatására, hiszen ugye az obolt a Mórénak az a nagyon tipikus, ugye olyan kis dudor az alján, az ilyen kicsit olyan magvasabbá teszi az obol hangot, és Bach ezt máshol is, például pont a Magnifikátnak egy német nyelvű megzenésítésében, a 147. kantátában használja ezt a hangszint, mikor a születendő gyermekről van szó, hogy ez a rejtettség, ez a rejtett dolog, és ez ide pont jól illet neki.
0: Rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára, mert íme mostantól fogva boldognak mond minden nemzedék, ezt mondja a 3.-4. tétel szövege, amelyet most John Eliot Gardiner felvételéről idézünk, az angol barokk szólisták játszanak 1983-ban, a szoprán szólista pedig Nancy Argenta.

0: John Eliot Gardiner, az angol barokk szólisták és a Monteverdi kórus felvételét hallottuk, a szólista Nancy Argenta volt. A kvartett mai műsorában Bach D-dur magnifikátjának különböző felvételeiről beszélgetünk. Péteri Dóra orgona művész, Dínyés Soma, a Magyar Rádió gyermekkarának vezető karnagya, és Pac Zoltán, a Magyar Rádió énekkarának vezető karnagya vendégem. Gyönyörű ez a tétel az oboe d'amore-val és a szoprán szólistával, és azzal, hogy Bach a szövegnek minden egyes rezdülését követi. Rátekintett szolgáló leányom megalázott voltára, mert íme mostantól fogva boldognak mond minden nemzedék. A minden nemzedéknél természetesen belép a kórus, a megalázott voltánál pedig egy ilyen lefelé hajló, mint egy meghajlást hallunk a zenében is. Hogy tetszett Gardiner felvétel és Nancy Argenta hangszíne?
1: Én egy dologra szeretném itt ráirányítani a figyelmet. Különösen figyeltem mindig, hogy milyen az átmenet a kettő között, mert ugye itt arról van szó, hogy nem váltunk verset, hanem folytatódik ugye az omnész generációnész, ugye folytatódik a vers. Tehát, hogy igazából itt ilyen jó átmenetet kéne csinálni, a szöveg az folytatódik, tehát ez nem külön tétel, és ez ebben a felvételben nagyon tetszett nekem ez az átmenet, hogy meglepetésszerűen jött be az énekes együttes.
2: Igen, vannak felvételek valóban a régebbiek közül, ahol egy ilyen jó széles lassítás, és akkor utána majd belép a kórus. Egyébként nagyon izgalmas ennek a valóban a felrakása, ahogy mondtad, és az Omnis generáción ezben, ahogy a nemzedékek egymás sarkát tapossák a fúga belépésnél, vagy hát az imitáció belépésén, azt hiszem nagyon izgalmasan ki van rakva. Különben érdekes, hogy a Monteverdi kórusban is a belső agügák nem mindig ugyanúgy működnek. Tehát amikor fölépített dallam végén egy staccatóban érkezik a tenor, akkor az alt például már nem ugyanúgy veszi át, pedig szerintem ebben pont az izgalmas, hogy a nemzedékek időtlen, hosszú, tömött sorokban jönnek egymás után, és kvázi kívülről nézve ugyanolyan minden is, és a zenei anyag is, amit hordoznak magukkal, az ugyanaz. De egyébként szerintem szép volt ez a Gardiner felvétel, nekem nagyon tetszett.
3: Nagyon szép rubátot játszott az oboista valóban, és hát ugye ez Nancy Argentának a hangja emlékeztetten a legjobban minket arra, hogy egy fiú szoprán hogyan énekelhette Bach idejében. Ez a szinte teljesen vibrátómentes hang, viszont gyönyörű szép ívek, és nagyon, nagyon megformált dallami egységek, amik jellemezték, és amitől egy ilyen egészen áttört, őszinte hangzásá alakult.
2: Egyébként érdekes, hogyha megnézzük, hogy ez 83-as felvétel, igen, és hogy tulajdonképpen 41 év azért csak eltelt azóta, és hogyha visszanyomoznánk 40 évet még a 83 elé, és hogy akkor mennyire elképesztően más esztétikával szólalt meg ugyanaz darab. Tehát, hogy 40 év egy ilyen előadás történetben, vagy egyáltalán nyilván a sok-sok kutatásra alapozva, de hogy mennyire mélyre ható változásokat tud létrehozni.
0: 40 évet nem tudunk most visszamenni, de 30-at igen, és tényleg egy világ választja el egymástól a két felvételt. Klemperer a karmester, Báthy Anna énekel, a kontinuót pedig zongora játsza.

0: Báthy Anna énekelt, Otto Klemperer vezényelt, a zongorista nevét nem tudjuk, ez a felvétel 1950-ben készült, egy koncert élő rögzítéséről van szó. Szóhoz se jutok, nektek mi a véleményetek?
1: Egyébként nagyon szép hang. Az igazság, hogy ma már a Straussot se éneklik így, meg a késő nagy romantikus operákat se ezzel a fajta portamentókkal.
0: Akkor most következzen az a bizonyos Inegál, amiről beszéltünk, Zigészvált Kölyken felvételén, ezek a 16-odok pontozott 16-odokként szólnak. Dényes Soma beszélt arról, hogy miért, mert hogy az Ez-dur verzióban még kiírta Bach, hát itt nem írta ki, Zigészvált Kölyken viszont teljesen úgy játsza, a szólista Grete Dereigére.

0: Milyen hangszerek játszották annak idején a Continuo? A Zigisvárd Kölyken felvételét hallottuk, Gréte Derhai Gére volt a szólista 1988-ban. Dóra?
1: Ami a billentyűs hangszereket illeti, a legújabb kutatások szerint orgona és csembaló is volt, tehát a billentyűsöknél kettős Continuo és minimum egy csembaló.
0: Tehát ez még felváltva, vagy egyszerre?
1: Nem, egyszerre. Egyszerre.
2: Hát, illetve nem tudjuk egész pontosan, de valószínűleg egyszerre is, meg felváltva
1: most így
2: is.
1: Általában mondom a Bach művekről, de természetesen vannak olyan tételek, amiben kiírja, hogy pontosan milyen billentyűs hangszert kér, de hogy ez ilyen sokáig vitt evidenciának számított, hogy akkor az egyházi művek ugye orgonával mennek, de hát ez most azért tudjuk, hogy ez nem igaz. Nyilván, ha az embernek van egy nagy Continuo csoportja, akkor tud válogatni, hogy milyen karakterhez mit szeretne, de általában azért a csembaló a drámaiságot tudja hozni, és azért ez egy nagy előnye a műveknél.
0: Mm-hmm. És akkor mit társuljon hozzá? Cselló, bőgő, fagot? Mm-hmm. Tehát milyen basszus szólam még?
1: Hát azt gondolom, hogy ha ugye fúvós a szóló, akkor általában fagot is játssza a basszust, ugye azért a cselló vagy violóna szintén társul hozzá, és hát ezeket Bach néha egészen részletekbe menően differenciálja is ezeket a hangszereket.
2: Ugye egyedüli támpontunk az, hogy a kantátákhoz is, mivel a Magnifikátot és a kantáták sorozatában adták elő, milyen szólam anyagok maradtak fenn. És ugye amiből fennmaradt az összes szólam, abból azt tudjuk, hogy akkor az orgonistának, ugye mindig volt egy külön szólam, amiben a számozott basszus szerepelt, és az orgonistának nagyon ritka, amikor hiányzik egy tétel, tehát az orgonista valószínűleg minden tételben játszott, amit ugye azért is egészen biztos, hogy az orgona szólam, ha nincs is ráírva, mert transponálva kellett mindig leírni az orgonistának, hiszen ugye a zenészek már az új barokk hangszerek miatt kammertonban játszottak, ami a mai 415 Hz-nek felel meg, amin szoktunk játszani, viszont az orgonák még a korábbi építési, a korabarokk építési stílus miatt majdnem mindenben az időben az úgynevezett kortonban voltak, ami ahhoz képest egy nagy szekunddal magasabban van, tehát ez a körülbelül ez a 465 Hz-es á. Tehát ez az, amit biztosan tudunk, és akkor ezen felül általában kettő darab rendes szólam maradt fenn, mármint hogy rendes hangnemben írt szólam, ami ugye valószínű, hogy a cselló és a violóna, de lehet, hogy a cselló és a fagott, ugye fagottos is mindenképpen volt, illetve ugye ilyen kifizetési számbizonylatokból tudjuk, hogy két lantost is rendszeresen alkalmazott a városi tanács az egyház zenéhez, tehát hogy a lant is abszolút szerves része volt, a lant Continuo hangzás a Bach kantátáknak, illetve jelen esetben a Bach Magnifikátnak is.
0: Következő tétel egy basszusária, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas és szent az ő neve. Természetesen nagyon fontos az énekes szerepe itt, de mi mégis most figyeljünk a Continuóra. Ilyen szempontból próbáltam kiválasztani két elég eltérő felvételt. Emmanuel Eim felvételén Loren Nauria szólista, Herbert van Karajan felvételén pedig Benjamin Laxen.

0: Herbert von Karajan felvételén Benjamin Laxon énekelt, Emmanuel Aym felvételén pedig Loren Nauri énekelte ezt a basszus szólamot, és más kontinuót választottak. Naurit fagott kísérte meg orgona, Benjamin Laxont pedig talán az egész bőgő szólam.
1: És cselló.
2: És cselló. Én is úgy hallom, tehát a teljes basszus szekciót oda.
0: Egyébként orgonistaként milyen feladat a kontinuózás? Mennyi szabadságot enged? Mennyire kell ragaszkodni ahhoz, ami számokban oda van írva, vagy ezt is lehet változtatni, van-e hely improvizálni?
3: Hát igen, ez egy improvizatív műfaj. Nyilván vannak számok, mondjuk a Magnificatban pont azt hiszem nincsenek. Az elején van néhány szám, és utána megszűnik, úgyhogy először az ember átnézi a darabot, és akkor megnézi, hogy milyen harmóniákat tud játszani, és természetesen akkor az improvizációnak nagyon nagy szerepe van. Pont egy ilyen tétel, ahol nincsenek obligált hangszerek, csak a basszus szólam van, akkor az ember több önállósággal, vagy több hát függetlenséggel tud egy ilyen tételben orgonálni. Most ami ebben a tételben szerintem érdekes, az az, hogy ugye két basszus szólam, és ez a két basszus szólam, ez teljesen egyenrangú, ezek keresztezik is egymást.
0: Tehát az énekes basszus szólam,
3: énekes basszus
0: és,
3: szólam
0: a
3: és a hangszeres basszus szólam. Igen, ez egy nagyon különleges zeneszerzés technikai tény, és abban az esetben, hogyha például a másik felvételben ugye Karajan bőgöt is választott, így már nem lesz egyenrangú, ugyanis a bőgös basszus mindig alatta lesz a másik basszusnak, és ez ugye a harmóniákra is kihatással van, úgyhogy ez egy nagyon speciális tétel egy kontinus szempontból is, mert van olyan helyzet, amikor kontinuózunk, és mégsem mi vagyunk az alapja az egész zacnak, hanem adott esetben az énekes alattunk énekel. Nagyon érdekes.
1: Igen, nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy itt az első két felvételben, a Klemperelni és Karajánnál pontosan azt játsza az orgonista, vagy ugye Klemperelni még egy zongorával szólal meg, ami a Péters kiadásban megjelent, pontosan azt a kíséretet, és ugye csak utána, ugye Gardinertől kezdődően jön be az, amikor a megfelelő források alapján rájönnek arra, hogy egy kontinuós tulajdonképpen mindig az adott karakterhez igazítja az akkordoknak az előadását, és ez egy nagyon-nagyon fontos vízválasztó az előadások között, hogy például egy karmester mennyire tartja fontosnak azt, hogy a kontinuós is olyan akkordmeneteket improvizáljon, ami segíti a karmester munkáját.
0: Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön, mondja a hatodik tétel szövege Bach magnifikátjában. Egy alt tenor áriáról van szó, két fuvola és szordinált vonósok kísérik a két énekest. Ugye itt megint kérdés, hogy nő vagy férfi énekli, természetesen a régebbi felvételeken egy alt énekes nő és egy tenor férfit hallunk, az újabb felvételeken viszont általában két férfi énekel. Én most két olyat hoztam el, ahol két férfi énekel, az egyik Emmanuel Aym felvétele, Philip Jaruski énekli az alt, Toby Spence a tenor szólamot, Sigiswald Kölyken felvételén pedig René Jakobsot és Christoph Pregardient halljuk.

0: Sigiswald Kölken 1988-as felvételé René Jacobs és Christoph Pregardien voltak a szólisták, előtte pedig Emmanuel Aym 2006-os felvételének részletét hallottuk, ahol Philip Jaruzelski és Toby Spence énekelt. Nagyon más tempót választottak, nagyon más vibrátót ebben a Siciliano-szerű tételben. Melyik tetszett nektek jobban, Zoli?
1: Nekem egy óriási meglepetés volt ez a kölyken féle tempóválasztás, mert elképzeltem azt, hogy egy picit recsegősebb lenne a lemez, és egy picit távolabbról szólna, akkor simán el tudtam volna képzelni, hogy egy nagy öreg is így gondolhatta volna ezt a tételt.
0: A tempó miatt, de az énekesek miatt, hangszíne azért más volt?
1: Igen, természetesen azért az egy teljesen más téma. És az I'm felvételnél pedig ott le nem tagadhatná a karmester hölgy, hogy francia. És az énekesek is annyira francia stílusban adják elő, ami nekem egyébként nagyon tetszett, mert teljesen úgy szólt, mint a Dolly Blackmail-ból, nem tudom, a Virágluett, vagy a Gyöngyhalászokból, teljesen francia alapra van állítva. Ami egyébként szerintem nem áll messze Bachtól, mert ő azért nagyon sok franciás díszítéssel is dolgozott, de erről Soma biztos többet tud mondani.
2: Igen, én most nem is erről, hanem megint egy olyan barokk effektus jön itt elő Bachnál, ugye például Handelnél szinte minden opera egy kontratenor és tenor duettel végződik. Ami azért van, mert hogy ezzel fejezik ki a két közel lévő szólam egymással a barátságot, az, hogy valamiben nagyon egyet értenek. És ugye pont erről van szó itt is, ugye, hogy az Úristen leereszkedett ugye az emberhez, és barátságból megsegítette őt. Pontosan ezért választja Bachit ezt a két nagyon közel álló hangfajt, és pont erről beszéltünk, hogy ez valóban egy ilyen francia álomzene lesz ebből, hiszen ez meg a francia operáknak a toposza, hogy az álomjelenetek, ugye vagy két furja és szordinált vonósok, vagy két fuvola és szordinált vonósok, Bachit is ezt választja, és talán ezért vette magának a bátorságot kölyken, hogy ilyen lassan vegye ezt a tételt, annak ellenére, hogy ez egy szicilián, aminek ugye kell, hogy meglegyen ez a ringása, ami korábbi felvételeken, még akár modern hangszereseken is ez megvan, és itt elveszítjük. Ami nekem különösen tetszett az első felvételben, az volt, hogy az alt és a tenor énekes teljesen együtt mozgott, és a vibrátót is teljesen együtt tudták csinálni összehangoltan, és a vibrátót az eredeti értelmében használták, azaz, hogy mint egy díszítés, mint egy zongoristának egy trilla, egy mordent, vagy egy dobáslág, ők úgy használták a vibrátót, hogy elindult szépen vibrátor nélkül, és egyszerre ugyanolyan szépen megmelegítették, vagy megmelengedték azt a hangot. Ilyen szempontból szerintem ez nagyon szép felvétel.
1: Igen, és hogyha már hiányzik Arnunk úr a felvételek közül, akkor itt viszont őt meg kell említeni, mert ő ezt azért konkrétan taglalja ezt a témát, hogy ez a vibrátor az mennyire egy retorikai eszköz, mennyire egy elem, amely megjelenik, és hát a beszédzer üzenében ez le van írva, meg hát nyilván a Leopold Mozart hegedű iskola, meg a többi nagy irodalom.
0: Ha valami beszédszerű, akkor a 8. tétel mindenképpen az, hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt föl. A ledöntés és a felemelés, a hatalmasok és a megalázottak két nagy ellentétpár. Hallgassuk, hogy ezt mennyire emelik ki a felvételek. Sigiswald Kölken előadásában Christoph Pregardien énekel.

Zigisvárd kölyken és Pregárdien felvétele után jöjjön ugyanez a szakasz Gardiner felvételéről, ahol a szólista Anthony Rolfe Johnson.

0: Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt föl. A ledöntöttnél lefelé megy a dallam, a felemelésnél felfelé megy, John Eliot Gardiner felvételén Anthony Rolfe Johnson énekelt, előtte pedig Ziggy Svart kölyken vezényletével hallottuk ugyanezt a tételt, ott Christoph Pregardien volt a szólista. Hogy tetszett nektek? Dóra?
1: Nekem nagyon tetszett a kölyken felvétel, valahogy azok az ellenpontok a hegedűben nekem nagyon tetszettek, ahogy amikor belép az énekes, az egész tétel valahogy teljesen jól áthallható, vagy az ellenpontja a tételnek nagyon-nagyon áthallható volt. Az, nekem valahogy az mindenek fölött inkább jobban tetszett.
0: Annak hát, ellenére, hogy kölyken maga is egy vonós, biztos
1: igen, ezért. Igen, de hogy így a részletek annyira világosan jöttek, és annak ellenére, hogy ez egy kicsit visszafogottabb tempójú volt, kevésbé úgymond ilyen látványos, de valahogy nekem akkor is ez jobban tetszett, mint a
2: másomak. Igen, hadd csatlakozok ezehez, tehát, hogy a kölyken felvételre általában mondhatjuk ezt, hogy ilyen barokk fényár és pompa lengi körül, tehát, hogy minden gyönyörűen, csodálatosan megvan ilyen a tökéletesség igényével komponálva, a hangzás, a tempók, minden, és ez jött át ezen a felvételen is, és pont ezért sokkal jobban kifejezte ezt az emelkedés süllyedést, amit te is mondtál, míg a Gardiner felvétel nem ezt fejezi ki, ott egy a virtuózitás fitoktatásáról van szó, hogy Anthony Rolfe Johnson ilyen gyorsan is el tudja énekelni, és ezt ünnepeljük, és ez fantasztikus. És ez nagyon jó, csak nem segítette a szöveg jobb megértését, amiért Bach megkomponálta ezt a zenét.
0: Én inkább azt mondanám, hogy Gardiner egy kicsit reprezentatívabb stílust választ.
3: Én azt hallom, hogy csinál belőle egy Handeli bosszúáriát egy operából. Egyébként ez nem áll messze, mert az, hogy uralkodókat taszít le trónjáról, ő egyszerűen ide helyezte a fókusz szerintem a Gardiner, amiben partnere volt a Johnson, mert egyébként elképesztően virtuóz, és tényleg minden hang a helyén van, még egyel többet is elcsíptünk az egyik futamnál. Ugye az egészben, mert nekem ez jött le, hogy egyfajta ilyen, konkrétan egy operai karaktert próbált itt megformálni, és azt hiszem, hogy ez sikerült is, de maga a kompozícióban is valahogy a hangsúlyok e felé tolódnak. Tehát az Et exaltavit humi lesz, azt szerintem kevésbé van meg itt ebben a tételben, hanem sokkal inkább az, hogy lerúgjuk, letaszítjuk, ledöntjük, és győzedelmeskedünk a végén. Tehát ebben van egy ilyen
1: diadalív. Ennek jobban örülünk, halljuk be.
3: Lehetséges, hogy ez nagyon mélyen emberi. Bachnál persze ilyenre nem kell gondolni, mert ő azért nagyon befogadó volt, hát a háza, mint egy galambdúc. Olyan volt ezek a korabeli feljegyzések, hogy mindig kibejártak tőle a házból, a saját gyerekek mellett, a kosztos diákok, meg akik csak oda jöttek egy órára, szóval, de hogy nagyon izgalmas ellenpont ebben az egész darabban. Nekem a kölyken bevallom, elképesztően rendezett, és nagyon minden a helyén van, de egy picit kilúgozott. Tehát én itt azt kevésbé érzem, dinamikailag is nincsenek arányok benne. Minden ugyanúgy egy dinamikában szólal meg. És hát ez nyilván ennek az extremitása volt a Gardiner felvétel, ahol viszont nagyon is különböző karaktereket hallhattunk.
0: Egészen más karakter a tizedik tétel. Felkarolta szolgáját, Izraelt, mert megemlékezett irgalmáról, mondja a szöveg, és egy három szólamú ének tételről van szó.

0: John Eliot Gardiner felvételét hallottuk, a szólisták Nancy Argenta, Patricia Quella és Charles Pratt voltak, és egy gyönyörű oboe szólam is társul a három énekeshez, egy gregorián dallamot játszik. Hogy tetszett nektek ez, és mi a véleményetek arról? Szólistáknak kell ezt énekelni, vagy kis kórusnak? Soma?
1: Szerintem ez a Gardiner felvétel egyik csúcspontja, tehát ez az, amit szerintem a legjobban elkaptak hangulatában, összeállításában. Ugye amikor hallgattam ezt a hatféle felvételt, azt gondolom, hogy ez a tétel magasan itt a legjobb, mert itt megszületik az, hogy hallom az összes szólamot, nem vibrálják túl az énekesek. Az obának a hangszíne csodálatosan beleolvad az énekeseknek a hangszínébe, hallom az egésznek a karakterét, tehát szerintem ez fantasztikusan szépen énekelték. De szeretnék egy pillanatra visszatérni az előző kérdésedre, hogy Bach mit ír a partitúrába, hogy akkor ez most tercet vagy kórussal kell énekelni. Ugye ez egy általános probléma, mert Bach szinte soha nem írja be, hogy éppen most szólistára gondol, vagy kórus szólamokra, akár az áriákat is lehetne ilyen szinten kórussal énekelni, hiszen oda sem írja be, hogy szóló vagy tutti. Amikor megérkezett Lipcsébe, akkor az első pár kantátában van egy ilyen tutti és szóló bejegyzés, de egyébként nincsen. És pontosan ami másik nagyon fontos dolog ennél a tételnél, hogy egy magasabb rendezési elvnek veti alá Bach ezt a tételt, ugyanis az Ezurientész tételtől kezdve, aminek ugye a kiüresedés a témája, arról szól a szöveg, ami egy ária lehető leghalkabb hangszereléssel, tehát a két fuvolával, onnan elindul egy fejlesztés egészen az utolsó tételig, a doxológiáig, hiszen az Ezurientészt követi a karácsonyi negyedik betéttételből egy duett, ami a Virgae esse Florii duett, azt követi egy tercet, a Substitutisre, azt követi a Sicut locutus est, ami egy öt szólamú fuga, de Bach látványosan és szándékosan késlelteti az ötödik szólam belépését, tehát nagyon sokáig, majdnem a darab feléig azt hiszük, hogy az egy négy szólamú tétel, majd belép ugye az ötödik szólam is, és az fut rá az utolsó Gloria tételre, amiben ugye majd lesz a tematikus visszatérés is. Tehát ugye, aki ezt nem látja, a karmesterek közül, és azt láttam, hogy nem sokan látták hát ezek a felvételek közül, akiket hallgattunk, az egyrészt nem veszi attacca gloria tételt, hiszen akkor lehet ezt hallani, hogy ária, duett, tercet, kvártet, kvintett, és utána a glória. Ott lépnek be ugye újra a trombiták közbe, ugye végig ezek a halk hangszerelések voltak, és egyre dúsuló hangszer összeállítás, illetve ugye pontosan ez jelenti azt is, hogy ez minden bizonnyal Bach ezt szólistákra képzelte el, hiszen itt egyre több számú szólisták énekelnek együtt, és aztán a Glória, amit úgy készített elő, hogy kispórolta a hangos hangszereket és a kórust, hogy a Glória az egy hatalmasat üssön, és aztán az megfelelő pompában szólhasson meg.
0: Sigiszvád Kölykenél is kórus szól ezen a ponton, hallgassuk, igaz, hogy kis kórus, de mégiscsak kórus.

Sigismund Kölken és a Holland Kamarakórus 1988-ban rögzítette ezt a tételt, és hallgassuk meg, hogy hogy szól ugyanez egy nagy kórussal, a német opera kórusát halljuk a karmester Herbert von Karajan.

0: Mennyire más, hogy szól, amikor 100 ember suttog, vagy egy ember énekel halkan. Herbert von Karajan felvételét hallottuk, előtte pedig Sigiswald Kölyken előadását, ezt a három szólamú letétet. Karajannál egy nagy operakórus énekelte, Kölykennél egy kis kórus, tehát kórus, nem szólisták. Hogy tetszett nektek ez a kettő, Pacz Zoltán?
1: Köszönöm a kérdést. Hát szóval Karajannál nem tudtam retorikai eszközként értelmezni a vibrátót, amely minden hangon elég masszívan jelen volt. Én bevallom, nekem egy kicsit olyan érzésem volt ettől a tételtől, mint hogyha hajón utaznék, és éppen tengeri betegség kapott volna el. Tehát az egészből a biztos talaj hiányzik, az, hogy úgy jó megállni és hallgatni ezeket az önmagukban is elképesztően szép harmóniákat, amelyek itt a polifon struktúrából kirajzolódnak. Ez a fajta éneklésmód, amit a akkori berlini opera kórus produkál, itt pont elveszett a dolgoknak az a áttetszősége, az ígérete, az a bizalmi funkciója, hogy igen, én tudom, hogy milyen hangok vannak, és hogy fölemelte Izraelt, és így körbeöleli. Tehát eleve a dallamvonala, a két felső szólam, hogy fölfelé megy, az egy ilyen karmozdulat az odafordulásnak, és ahogy az alt meg lefelé hajol, ez így nagyon szépen így szinte látom magam előtt, hogy így felkarolja. Tehát, hogy a hóna alá nyúl és felkarolja ezzel a tétellel. És hát ez megint az a különbség talán, hogy ugye a karajani esztétikának talán az egyik legfontosabb pontja az a kiegyenlítettség, hogy mindig, minden, mindenhol, minden szövegben ugyanolyan kiegyenlítetten tudjon megszólalni. Tehát az teljesen függetlenül, hogy ez magasan van, vagy milyen, függetlenül, hogy íhangzó van azon, vagy a hangszereket is egyfajta ilyen kiegyenlített alap állapotba próbálja hozni, ami egy jó chill, amikor, nem tudom, egy szimfónia lassú tételről van szó, de hogy ebben a zenében éppen ezek az apró gesztusok vesznek el, és az a sok-sok kis apróság, ami ebben ütemenként rengeteg, de benne van.
0: Mit játszik itt az oboa? Mi ez a korál dallam?
2: Ez a Magnifikáthoz társuló 9. tónus, vagy tónusz peregrinusnak is hívják, és azt hiszem, hogy ez az egyetlen tétel a Magnifikátban, amikor az eredeti Gregorián tónus megszólal. Csak még Zórihoz annyit szeretnék mondani, hogy ugye ez is egy más esztétika, hogy kiegyenlítetten kell szólnia egy órusnak, vagy akár egy énekesnek is a különféle regiszterei, hogy kiegyenlítetten szóljanak. Ugye a régi énekes tankönyvekben olvassuk, hogy az alsó regiszternek kell erősebbnek lenni, és minél följebb megyünk, annál könnyedebb hangot kívántak meg ezek a régi énekmesterek.
1: Igen, és hát tulajdonképpen ez, azt még nem is említettük ma, hogy egyébként a hangnemek azok mennyire fontosak a barokkban. Tehát, hogy nem tud minden hangnemben ugyanolyan kiegyenítetten szólni, mert egyes hangszerek teljesen alkalmatlanok arra, hogy mondjuk démolban játszanak. Hát van egy tétel, egy Bachi tétel, az, hogy idegenen érzem magam a testemben, és egy alapvetően démol szövegkörnyezet, ahol bejön egy trombita, aki nyilván nagyon idegenül érzi magát démolban, és össze-vissza hamis és szörnyen szól. És hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a hangnemek most már kvázi még a barokk együtteseknél is teljesen, mármint az eredetihez képest valószínűleg sokkal kiegyenlítettebben szólnak, és minden hangszerben jól érzik magukat már a mai barokk hangszerek is. Szóval a zene nem csak szép, és Karajan hisz abban, hogy a zenének csak szépnek kell lennie, és kvázi szórakoztatni kell, és hogy igen, a zenének vannak olyan gesztusai, amelyek, mint az életben is, hogy az ember néha belelép egy pocsolyába, vagy nem tudom, rá a lábára a féltéglát. És hogy ez kell a zenében is, mert attól lesz a szép igazán szép.
0: Hallgassuk meg az utolsó tételt, amiről Dinny és Soma már beszélt, hogy egy fúgával kezdődik, egy 5 szólamúvá váló fúgával, és végül visszatér a Magnifikát kezdő dallama Glória szöveggel. Egy olyan felvételt idézünk most, amiről még egyáltalán nem hallgattunk meg részletet. Helmut Rilling vezényel ezen. Mi a különlegesség ennek a felvételnek?
3: Igen, ez érdekes volt, ugye ő egy ilyen keveredést csinált a karácsonyi verzió és a véglegesített verzió között, ugyanis D-durban adják elő ők is, de közé felvették ezeket a beékelt ilyen kis betéttételeket, ugye 4 beékelt betéttétel van, ami lipcsei hagyomány volt, tehát ugyanezeket a betéttételeket megzenésítette a Bach előtti zeneszerzők is, és ez egy érdekes összeállítás, ami én azt gondolom, abba a sorba, vagy abba az elfbe illik bele, hogy azért, ha belegondolunk, hogy 1979-ben vette ezt föl Helmut Rilling, És ekkor indul tulajdonképpen a Bach műveknek a nagyon nagyfokú népszerűsítése, és ezért elévülhetetlenek Rillingnek az érdemei, mert például ő kezdte el felvenni az összes Bach kantátát. Tulajdonképpen az ő munkásságának köszönhető, hogy Bach kantátái is egyre ismertebbek kiváltak.
1: És tulajdonképpen ő olyan szempontból is kapocs a klempereri, karajani, kvázi régi iskola és az új hullámos régi zenészek között, hogy ő klasszikus hangszerekkel, és tulajdonképpen azzal az énekes gárdával, akivel ő dolgozott, csempészett már bele barokk gesztusokat, egyfajta élhetőbb tempókba helyezte ezeket a tételeket. Ő ilyen szempontból egy nagyon jó kombináció szerintem, hogy igen, meg lehet csinálni nagy szimfonikus, egyáltalán szimfonikus zenekarral is lehet Bachot játszani, mert egy időben ez is kérdésessé vált, hogy például a nagyobb zenekarok, hogy nagyon sok ideig meg lehet figyelni, hogy nagyjából 90-es években volt, meg talán a 2000-es évek elején, egyszerűen már nem mertek Bachot játszani. Tehát Bach is lekerült a műsorról, mert az kvázi majd a régi zenészeknek a belügye, mi nem tudunk Bachot játszani, mert már nem vagyunk ebben, tehát elment afelé, hogy csak kis együttessel, és nem mertek Bachot játszani, és bizony aztán alakultak meg a nagyobb szimfonikus zenekaroknak a idézőben barokk együttesei, hogy kisebb létszámmal, de mégiscsak kiálltak és játszottak Bachot, amit én nagyon jónak tartok. És Rillingnél még vibrálnak a fuvolák, meg a hangszerek, meg az énekesek is, de már azért nagyon sok olyan régi zené gesztus bekerült, ami érthetővé teszi ezt a zenét.
0: Akkor következzen az utolsó tétel a Magnifikátból. Helmut Rilling és a Stuttgarti együttesek játszanak 1979-ben, és aztán folytatjuk ezt a tételt Emmanuel Aym vezényletével 2006-ból.

0: Így ér véget Bach D-dur magnifikátja Emmanuel Ayn felvételét hallottuk, előtte pedig egy részletet Helmut Rilling és a Stuttgarti Bach Kollégium zenekara és énekkara felvételéről. Francia, német, angol felvételeket hoztunk el, sőt magyar együttessel is hoztunk. Mindegyik egy kicsit máshogy beszél latinul.
1: Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Tulajdonképpen Gardinerrel indul el ez a folyamat, hogy a német egyházzenei műveknek a latinját azt az angolos, olaszos kiejtéssel éneklik a kórusok. És igazából itt törtük a fejünket, hogy mi lehet ennek az oka, de nem igazán jöttünk rá a megoldásra. Az biztos, hogy Bachék nem így énekelték.
2: Nekem fura a Gardiner, hogy ő egyébként mindenben az autenticitásnak a híve, de egy ilyen lényegi kérdésben, mi szerint a kórus milyen, hát az az első, ha jön egy karmester, az első dolog, amit megkérdezünk, hogy akkor olasz vagy német latin, vagy magyar vagy francia latin, de hogy valamilyen választ erre kell adni. És hogy a Gardiner itt szerintem nem lépett ki, nem gondolom, hogy azért, mert nem mert volna kilépni, de ebből az angol előadói hagyományból próbál megfejteni azt, hogy vajon miért az angolos irány, de egész egyszerűen a Handeli hagyomány, ahol minden latin nyelvű darabja és a Dixit Dominus is minden olaszos kiejtéssel szólalt meg évszázadokon keresztül, és ez egy élő hagyomány volt, tehát egyszerűen nem léptek ki ebből, hanem megmaradtak ebben az olasz kiejtésben. Bach kisfiúi egészen biztosan nem Magnificatnak énekelték a kezdetét. És hát nagyon érdekes, hogy a hangzás is, hogyha már a kiejtést említettük, akkor van ez a két nagy kiejtés, hogy akkor olasz vagy német, de annak is olyan árnyalatai tűnnek fel itt a felvételeken, ami engem nagyon szórakoztatott. Például a Gardiner nyitótétel, ők az a klasszikus német A, amikor az ember ledobja az A kapcsát és szól egy A hangzó, azt az angolok megspékelik ezzel az E-be húzott szájtartással, és ettől lesz egy ilyen A-E iránya a Magnificatnak. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon angolos beütése. A franciák is nagyon izgalmasan ejtik a német kiejtést, tehát ott is megvannak pontosan hallani, hogy francia énekesről van szó.
0: A Quartet mai műsorában Bach D-dur magnifikátjának felvételeiről beszélgettünk. Dinnye Soma, Pad Zoltán és Péteri Dóra voltak a vendégeim, és most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy el kell döntenünk, hogy melyik előadásban hallgassuk meg a teljes művet. Szavazzunk!
1: Ahogy az Zoli ezt fogalmazott a kölyken felvétel kapcsolatban, hogy kicsit kilúgozott, tehát, hogy talán a számunkra mérvadó drámaiság, és talán egy picit erőteljesebb kifejezés hiányzik belőle, de mégis nekem nagyon tetszik a kölyken felvétel, pontosan ez a barokk tökéletességre való törekedésével. Nagyon jók az énekesek, nekem nagyon tetszenek az énekesek ott, illetve a tempók is olyanok, amik mind befogadhatóvá teszik nagyon ezt a művet. Én a kölykenre szavazok.
2: Teljes érvelés és rendszerrel egyetértek, és ugyanezek fogalmazottak meg bennem, és úgyhogy én is.
3: Jó, én is tudok ehhez csatlakozni.
0: Akkor következem Bach D-dur magnifikátja Sigiswald Kölyken 1988-as felvételéről. A Petit Band és a Holland Kamarakórust halljuk, Greta de Reigére, René Jacobs, Christoph Pregardien és Péter Lika a szólisták.

0: Bach D-dur magnifikátja hangzott ez. Sigiswald Kölyken vezényelte a Petit Band és a Holland Kamarakórus együtteseit a szólisták Greta de Reigére, René Jacobs, Christoph Pregardien és Péter Lika voltak. Ez a felvétel 1988-ban készült. A kvartett mai műsorában Bach D-dur magnifikátjának különböző felvételeiről beszélgettünk Péteri Dóra orgonaművész, Dínyes Soma és Pacz Zoltán karnagyok segítségével. Munkatársam Bicó Fruzsina és Kalla Kálmán voltak. Nevükben is köszönöm a figyelmüket, Katona Mártát hallották.
1: A 2024. december 14-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Claude Debussy levele Bárci Gusztávnak, a Rózsavölgyi és társa igazgatójának. Megkaptam a magyar zeneműveket, hálásan köszönöm, de hol van ez attól a mély benyomástól, amelyet a Radics játéka tett rám? Mintha egy szép pillangót látnék üveg alatt. Szárnyai még csillognak, de már nem libegnek, gazdag színpompája elfakult. Úgy látom, önök magyarok ezt a zenét nem tudják a maga értéke szerint méltányolni. Önöknek ez már az életük egy része. Annyira ismerős, hogy nem tulajdonítják neki azt a mélységes művészi jelentőséget, amely teljes mértékben megilleti. Egyébként nézzük, mi lett ezekből a dolgokból Liszt tolmácsolásában. Akármilyen zseniális, a magyar zenét járomba fogja. Megfosztja szabad lendületétől és végtelen érzelmi távlatától. Ha Radicsot hallom, szinte eltűnik a valóságos környezet. Az erdők illata csap meg, a források csörgedező zenéje, és mélabús vallomása egy szívnek, amely szenvedés újjong szinte egy időben. 1910. december.

0: Műsorajánló. A Rádió Hangversenyek adásában most Kállai Ágnes gordonkázik és Erdélyi László zongorázik. A kamarazenei esten a két művész a barokk szonátáktól és áriáktól kezdve a romantikán át egészen a modern argentin tangóig juttat minket. A június 4-i koncert a Doknányi Ernő Zenei Központból ma 17 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Jevgenyi Nyesztyerenko orosz basszista mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
1: Maria Callas azt mondta nekem egyszer, önben csodálatos művészi potenciál van. Hatalmas jövő vár magára, de csak akkor, ha megfogad egy tanácsot. Choose and refuse, azaz tudni kell visszautasítani.
0: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenhét óra. Rádió hangversenyek.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Tokos Zoltán gitározik. Előadásában elsőként hallgassák meg Mauro Giuliani opusz 15-ös C-dur szonátáját.

Mauro Giuliani opusz 15-ös C-dur szonátája hangzott el. Tokos Zoltán gitárjátékában következzék Joaquin Rodrigo három spanyol darabja.

0: Joaquin Rodrigo három spanyol darabját hallották. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Tokos Zoltán gitározott. A felvétel a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készült 1997. január 5-én. A hangmérnök Buckó Gábor volt, a zenei rendező Perédi Márta, a szerkesztő Weisz Gábor.
1: Műsorajánló. Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Hey, Pancho!
1: A muzsikus legendák adásában Melis György énekművész életét és munkásságát idézzük fel.
3: Működésem három alapkövetelményének tartom, tisztán énekelni, szépen beszélni és meggyőzően játszani. A három szervesen összefügg.
1: Muzsikus legendák. Vasárnap 18 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Rádió hangversenyek.
0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, kedves közönségünket a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy terméből. Hangversenyünkön Erdélyi László zongorázik, Kállai Ágnes gordonkázik. Elsőként hallgassanak meg egy áriát Petri Egon átiratában, Johann Sebastian Bach 208-as jegyzékszámú vadászkantátájából, Schafe können sicher weiden. Erdélyi László zongorázik.

Egy áriát hallottak Petri Egon átiratában, Johann Sebastian Bach vadász kantátájából. Erdélyi László zongorázott. Domenico Scarlatti három szonátája következik. C-dur szonáta, longó jegyzékszáma 104, E-dur szonáta, jegyzékszáma 23, és D-moll szonáta 422. Erdélyi László zongorajátékában hangzanak el a szonáták.

Domenico Scarlatti három szonátája hangzott el, Erdélyi László zongorajátékában, sorrendben C-dur szonáta, E-dur és D-moll szonáta. Hallgassák meg Jean-Philippe Rameau két művét. Az első La Livre című darab, aztán pedig a L'Egyptien, Erdélyi László játszik zongorán.

Jean-Philippe Rameau két darabja hangzott el, La Livre és L'Egyptien, az egyiptomi. Erdélyi László zongorajátékában most rész lett a Liszt Ferenc történelmi arckép csarnok sorozatából. Deák Ferenc.

A részletet hallottak Liszt Ferenc történelmi arckép csarnok sorozatából, a Deák Ferenc. Hallgassák meg Erdélyi László előadásában Liszt Ferenc 6. magyar rapszódiáját.

Liszt Ferenc 6. magyar rapszódiáját játszotta Erdélyi László. Kedves hallgatóink, a Doknányi Ernő Zenei Központ nagy terméből hallják hangversenyünket, amelyen Erdélyi László zongorázik, Kállai Ágnes gordonkán játszik. A két művész

Johannes Brahms opusz 38-as E-moll szonátáját játszotta Kállai Ágnes Gordonkán, Erdélyi László zongorán. Előadásukban következzék Astor Piazzolla Oblivion című darabja.

Astor Piazzolla Oblivion című darabját játszotta Kállai Ágnes Gordonkán, Erdélyi László zongorán. És ismét Piazzolla, hallgassák meg a Libertangót.

Astor Piazzolla libertangója után Edvard Elgar Szerelmi üdvözlet című darabját szólaltatja meg Gordonkán Kállai Ágnes, zongorán Erdélyi László.

0: Edward Elgar szerelmi üdvözletét hallották, és ezzel véget ért hangversenyünk, amelyen Erdély László zongorázott, Kállai Ágnes Gordonkán játszott. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében készült 2026. június 4-én. A rádió közvetítés technikai munkatársa Kürti Gergő volt, a hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Acél Péter, a gyártásvezető Ürögi Mária, a zenei szerkesztő Weiss Gábor. Nevükben is köszöni figyelmüket a bemondó Mohai Gábor. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a viszonthallásra, a viszontlátásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A lemezelő következő adásában Jevgenyi Nyesztyerenko orosz basszista mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Maria Callas azt mondta nekem egyszer, önben csodálatos művészi potenciál van. Hatalmas jövő vár magára, de csak akkor, ha megfogad egy tanácsot. Choose and refuse, azaz tudni kell visszautasítani.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája hétfői adásában Kovács Lóránt fuvolázik. A 85. születésnapját ünneplő művész 1965-ben megnyerte az első budapesti nemzetközi fuvola versenyt. A Magyar Állami Hangversenyzenekar szóló fuvolása volt, valamint 66-tól tanított a Zeneakadémián, és külföldön is számos kotta megjelentetése és kiadása az ő nevéhez fűződik. Kovács Lóránt a Mesterek órájában, hétfőn 18 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnök intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője úgy véli, Baka András a Tisza többség bábja lesz. Bóka János ismét hangsúlyozta, hogy az ellenzéki párt nem vesz részt az elnökválasztásban, ugyanis szerintük a Tisza párt önkényesen és illegitim módon szüntette meg Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatását, ezért az ellenzéki párt továbbra is őt tekinti utolsó legitim államfőnek. A Fidesz-szel szembeni bosszúállással vádolta meg a KDNP frakció vezetője az államfői posztra jelölt Baka Andrást. Rétvári Bence szerint a jogtudós legfelsőbb bírói tisztsége megszűnése miatt perben és haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk szerint Baka András elmúlt időszakban tett nyilatkozatai miatt alkalmatlan az államfői tisztségre. Az ellenzéki párt elnöke felidézte, hogy a jogtudós legfelsőbb bírósági elnöki tisztségét visszamenőleges hatályú jogalkotással szüntette meg a Fidesz parlamenti többség. Torockai László úgy véli, a Tisza jelöltje azóta már elfogadhatónak tartja az ehhez hasonló politikai beavatkozást. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. Hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. A 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbb tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. 900 magyar diák érkezik holnap Sátoralja újhelyre a harmadik összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok. A program célja a nemzeti összetartozás erősítése és új kapcsolatok építése. Templomi koncerteket ad José Curá argentin tenor és Szamosi Szabolcs Liszt-díjas orgona művész a jövő héten. A többi közt felcsendül Charles Gounod Bach munkája nyomán készült Ave Mariája, Carter kantátája, Reger d-moll tokkátája, valamint Rachmaninov cis-moll prelüdje is. A hangversenyeket a Pécsi Székesegyházban, az Esztergomi Bazilikában, a Békés Csabai Evangélikus Nagytemplomban és a Debreceni Nagytemplomban tartják. Részletek a szervező Filharmónia Magyarország honlapján olvashatók. Végül pedig az időjárásról. Jelenleg 26 és 31 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 30-31 fokot mérnek. Mindenütt süt a nap, derült idő várható a folytatásban is, számottevő eső továbbra sem lesz. Ma még élénk, helyenként erős lehet a szél. Hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei és a Tiszató 28 fokos. A következő napokban ismét fokozódik a kánikula.
1: Híreket hallottak. Opera a Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat mai opera közvetítésünk alkalmából. A szerkesztő Várgedő Anna és a hangmérnök Molnár Endre nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Ma este Antonio Vivaldi Il Tamerlano című háromfelvonásos operáját hallhatják, arról a felvételről, mely a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben készült 2026. április 2-án. Az opera szövegét Agostino Piovenne írta. Az első felvonás cselekménye a következő. A történet török földön játszódik, miután a hódító Tamerlano legyőzte Bajazetet, az oszmán birodalom uralkodóját, aki immár fogolyként él lánya Asteria társaságában. A fogságba esett Bajazet a halálra készülve arra inti Andronikót, hogyha valaha feleségül veszi Asteriát, soha ne feledje Tamerlano zsarnokságát. Andronikó hűséges ugyan szövetségeséhez, a tatár hódítóhoz, ám titokban Asteriát szereti, ezért súlyos lelki vívódást gyötri. Tamerlano a bizánci birodalom trónját ígéri neki, egyúttal felfedi, hogy ő maga kívánja feleségül venni Asteriát. Arra utasítja Andronikót, kérje meg a lány kezét Bajazettől, míg számára saját korábbi jegyese Irének kezét szánja. Asteria úgy hiszi, Andronikó a hatalom kedvéért elárulta szerelmüket, ezért keserű szemrehányásokkal illeti. Tamerlano érkezik, aki szerelmet vall a lánynak, de egyúttal apja életével is megfenyegeti, ha nem engedelmeskedik neki. Bajazet hajthatatlanul visszautasítja a házassági ajánlatot, inkább vállalná a halált, mint hogy lányát a hódítóhoz adja. Közben megérkezik Iréne, a korábban Tamerlánónak ígért hercegnő, aki áruhában próbálja kideríteni, miért fordult el tőle jegyese. Andronikó arra biztatja, hogy követként mutatkozzon be, mivel Tamerlano sohasem látta őt. A felvonás végén Andronikó belátja, hogy bár Iréne szépsége és rangja tiszteletet ébreszt benne, szíve továbbra is Asteriához húzza, akinek elvesztése miatt mélységes fájdalmat érez. A szereposztás a következő. Tamerlano, Cameron Shahbazi, kontratenor, Iréne, Julia Lezsnyeva, szoprán, Andronikó, Eva Zajcsik, mezzoszoprán, Asteria, Antea Pihanik, alt, Bajazet, Renato Dolcini, baszbariton, Idaspe, Rinat Moria, szoprán. Közreműködik a Liz Axon, vezényel és hegedűn közreműködik Thibaut Noailly. Hallgassuk az első felvonást.

Az első felvonást hallottuk Antonio Vivaldi Il Tamerlano című operájából. A második felvonás cselekménye a következő. Tamerlano örömmel jelenti be Andronikónak, hogy Asteria elfogadta házassági ajánlatát. Még aznap megtartják esküvőjüket, míg Andronikónak Irénét kell feleségül vennie. Andronikó azonban elhatározza, hogy lemond minden hatalomról és rangról Asteriáért. A lány továbbra is árulónak tartja, és visszautasítja közeledését, miközben titokban saját tervét készíti elő. Irének követnek álcázva érkezik Tamerlano táborába, ahol szemtanúja lesz annak, hogy Asteria látszólag beleegyezik a házasságba. Kettejük négy szem közti beszélgetéséből azonban kiderül, Asteria valójában csak bosszút akar állni a hódíton, ezért színleli az engedelmességet. Bájezet, aki lánya döntéséről értesülve kétségbe esik, Andronikóval együtt a táborba siet. A döntő pillanatban Asteria lemond a trónról, és nyíltan bevallja, hogy azért vállalta volna a házasságot, hogy az első adandó alkalommal meggyilkolja Tamerlánót. A merénylet meghiúsul, a feldühödött hódító elfogadja Asteriát és Bajazetet, és kegyetlen bosszút esküszik ellenük. A szereposztás a következő: Tamerlano Cameron Shahbazi, kontratenor, Irene Julia Lezsnyeva, szoprán, Andronikó Eva Zajcsik, mezzoszoprán, Asteria Antea Pichanik, alt, Bajazet Renato Dolcini, baszbariton, Idaspe Rinat Moria, szoprán. Közreműködik a Lizakson, vezényel és hegedűn közreműködik Thibaut Noailly. Szóljon a második felvonás.

0: A második felvonást hallottuk Vivaldi Il Tamerlano című operájából. Opera közvetítésünket felvételről rövid ajánló után folytatjuk.
1: Műsorajánló.
2: Hey, Pancho!
1: A muzsikus legendák adásában Melis György énekművész életét és munkásságát idézzük fel.
3: Működésem három alapkövetelményének tartom: tisztán énekelni, szépen beszélni és meggyőzően játszani. A három szervesen összefügg.
1: Muzsikus legendák. Vasárnap 18 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. A Mesterek órája hétfői adásában Kovács Lóránt fuvolázik. A 85. születésnapját ünneplő művész 1965-ben megnyerte az első budapesti nemzetközi fuvola versenyt. A Magyar Állami Hangversenyzenekar szóló fuvolása volt, valamint 66-tól tanított a Zeneakadémián és külföldön is számos kotta megjelentetése és kiadása az ő nevéhez fűződik. Kovács Lóránt a Mesterek órájában. Hétfőn 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Antonio Vivaldi Il Tamerlano című háromfelvonásos operájának közvetítését, arról a felvételről, mely a Műpában készült idén április 2-án. A befejező harmadik felvonás cselekménye a következő. Bajazet mérget ad lányának, hogyha Tamerlano bosszúja elkerülhetetlenné válik, legalább saját kezükbe vehessék sorsukat. A hódító még hajlandó lenne megbocsátani Asteriának, ha engedelmességet tanúsítana, ám Andronikó közbenjárási kísérlete félreértésekhez vezet. Amikor nyíltan szerelmet val Asteriának, Tamerlano dühében Bajazet kivégzését és Asteria megalázó házasságát rendeli el egy rabszolgával. A lakomán Tamerlano arra kényszeríti Asteriát, hogy italt szolgáljon fel neki. A lánya serleget a kapott méreggel tölti meg, de Iréne leleplezi a tervet, Andronikó pedig megakadályozza, hogy Asteria önmaga igya ki a mérget. Tamerlano ezután a feldühödött tömeg kezére akarja adni a lányt, közben Bajazet maga veszi be a mérget, hogy ne élje meg további megaláztatását. Halál híre megrendíti a jelenlévőket. Asteria apja holtteste mellett is rendíthetetlenül gyűlöli a zsarnokot, és maga is a halált kéri. Bajazet önként vállalt halála azonban végül Tamerlanót is meglágyítja, kibékül Irénével és megbocsát Asteriának és Andronikónak, akik végre egymáséi lehetnek. Az opera a bosszú helyett a megbékélés és a boldogság reményével zárul. A szereposztás a következő: Tamerlano Cameron Shahbazi kontratenor, Iréne Julia Lezsnyeva szoprán, Andronikó Eva Zajcsik mezzoszoprán, Asteria Antea Pihanik alt, Bajazet Renato Dolcini baszbariton, Idaspe Renat Moria szoprán. Közreműködik a Les Accents, vezényelés hegedűn közreműködik Thibaut Noailly.
4: Figlia, siam rei, io discernito sdegno,

0: Antonio Vivaldi Il Tamerlano című három felvonásos operáját hallottuk. A szereposztása következő volt. Tamerlano Cameron Shahbazi kontratenor, Irene Julia Lezsnyeva szoprán, Andronikó Eva Zajcsik mezzoszoprán, Asteria Antea Pihanik alt, Bajazet Renato Dolcini baszbariton, Idaspe Rinat Moria szoprán. Közreműködött Ali Zakson, vezényelt és hegedűn közreműködött Tibo Noalli. A felvételt a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. április 2-án készítette Macz Ádám hangmérnök és Macz László zenei rendező. A szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
0: Kedves hallgatóink, opera közvetítésünk után most összeállítást hallanak a Kaposfest 2024-es és 2025-ös koncertjeiből. Először hallgassuk Mozart B-dur hegedű szonátáját. Jegyzékszáma 454. Előadja Alexandra Konunová hegedűn, Fehérvári Zoltán zongorán. A felvétel a Kaposvári Szivárvány Kultúrpalotában 2024. augusztus 16-án készült.

Mozart 454-es köhjegyzékszámú B-dur hegedű szonátáját hallottuk. Előadta Alexandra Kununová hegedűn, Fejérvári Zoltán zongorán. A felvétel a Kaposvári Szivárvány Kultúrpalotában készült, a Kaposfest keretében 2024. augusztus 16-án. Most a tavalyi Kaposfestről idézzük Robert Schumann Kinderszenen sorozatát, opusz 15. Fejérvári Zoltán zongorázik. A felvétel 2025. augusztus 11-én készült a Kaposvári Szivárvány Kultúrpalotában.

Robert Schumann, Opus 15-ös Kinderszenen sorozatát játszotta Fehérvári Zoltán. Összeállításunk végén hallgassuk Beethoven Opus 24-es F-dur tavaszi szonátáját. Puskár Júlia játszik hegedűn, Onuti Grazsinyité zongorán. Ez a felvétel is 2025. augusztus 11-én készült a kaposvári Szivárvány Kultúrpalotában.

0: Beethoven opusz 24-es F-dur tavaszi szonátáját hallottuk. Előadta Puskár Júlia hegedűn, Onuti Grazsinyi T. zongorán. A felvétel 2025. augusztus 11-én készült a Kaposvári Szivárvány Kultúrpalotában. Kedves hallgatóink, összeállításunkban a 2024-es és a 2025-ös Kaposfest koncertjeiből válogattunk. A felvételeket Weisz József hangmérnök készítette. A szerkesztő Szejgül Dénes volt. Műsorunk végén munkatársaim, a szerkesztők Várgedő Anna és Szejgül Dénes, valamint a hangmérnök Molnár Endre nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát, amíg fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. A Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a klasszikus és jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják, illetve a Pecek Lakatos Trió 2006. augusztus 5-én a Magyar Rádió 6-os stúdiójában adott koncertjét. Az első rész a klasszikus, ifja Pecek Lakatos Adorján zongorázik, Zsigmond Róbert pedig hegedül, közreműködik még Czene Rudolf zongorán. A jazz részben pedig a trió tagjai, ifja Pecek Lakatos Adorján zongorista, Pecek Lakatos Krisztián Bőgös és Pecek Lakatos András dobos. Halljuk elsőként Domenico Scarlatti 349-es jegyzékszámú G-dur szonátáját, illetve Bartók Béla Mikrokozmosz 6. füzetéből a Szabad Változatok című kompozíciót Pecek Lakatos Adorján előadásában.

Domenico Scarlatti 349-es jegyzékszámú G-dur szonátáját és Bartók Béla Mikrokozmoszának 6. füzetéből a szabad változatokat hallottuk Pecek Lakatos Adorján előadásában. A folytatásban Camille Saint-Saëns a szerző, bevezetés és rondó capriccioso hangzik el. Zsigmond Robert hegedül, zongorán közreműködik Czene Rudolf.

Camille Saint-Saëns Bevezetés és Rondo Capriccioso című kompozícióját hallottuk. Zsigmond Róbert hegedült, zongorán közreműködött Szene Rudolf. Ez volt a 2006. augusztus 5-én a Magyar Rádió 6-os stúdiójában rögzített klasszikus és jazz klasszikus fele. Következzék a jazz rész a Pecek Lakatos trió előadásában. Ifjabb Pecek Lakatos Adorján zongorán játszik, Pecek Lakatos Krisztián a bőgős, Pecek Lakatos András dobol. Pecek Lakatos Krisztián, Duke Ellington, Irvin Mills, Jimmy Van Heusen, Johnny Mercer, Bud Powell, Gil Fuller és ifja Pecek Lakatos Adorján témákat hallunk. Cím szerint Chambers Mood, Prelude to a Kiss, The Time I Thought About You, Bouncing with Bud és Left to Right fér bele a mai összeállításba.

0: A mai klasszikus és jazzben, a műsor második felében, a jazz részben a Pecek Lakatos trió játszott. Ifjabb Pecek Lakatos Adorján zongorán, Pecek Lakatos Krisztián bőgőn, Pecek Lakatos András volt a dobos. Ahol hegedűt hallottak, hogy Zsigmond Róbert hegedült. Az elhangzott témacímek Chambers Mood, Prelude Kiss, The Time, I Thought About You, Bouncing with Bud és Left to Right. A Magyar Rádió 6-os stúdiójában 2006. augusztus 5-én készült a felvétel, a hangmérnök Buckó Gábor, a zenei rendező Bárány Gusztáv, összeállításunk szerkesztője Weisz Gábor volt. Így ért véget a mai klasszikus és jazz, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a tudatos energiahasználattal felelősebben lehet gazdálkodni a közös erőforrásokkal. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, a tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. A teljes körű felújítás a munkálatok függvényében több évet vesz majd igénybe. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A 2-től szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Mártanára emlékév alkalmából filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Mindenütt derült az ég, számottevő eső továbbra sem valószínű. Ma még élénk helyenként erős lehet a szél. Hajnalban 14-20, napközben 29-35 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket, Katona Márta és Pap Sándor nevében is. A városok fényei halványulnak, és mi egy újabb zenei utazásra invitáljuk Önöket. Mai él is a harmónia hangjait hozzuk el, olyan zenékkel, amelyek egyszerre idézik a múltat, de nyitnak a jövő felé is. 6 órán átcsendülnek majd nagymesterek művei, hogy kísérjenek bennünket az éjszaka csendes útjain. Elsőként Johannes Albertus Grönemann G-dur koncertóját ismerhetjük meg, ez a zeneszerző 1778-ig élt. Halljuk a muzsikáját!

Johannes Albertus Grönemann G-dur koncertóját hallottuk. Franz Schubert arpeggione szonátája szól. Ez az arpeggione egy 6 húros hangszer volt, nagy népszerűségnek örvendett, és nagyon nagy propagandát fejtettek ki az elterjesztése érdekében. A darabot sokféleképp feldolgozták.

Schubert arpeggione szonátáját Tocque Moldrup és Per Szálló előadásában hallottuk. A Notturnóban most a 118-as jegyzékszámú Bach kantáta következik. Ó, Jézusom, én vigaszom, Bach ebben a műben egy luterálus himnusz szövegét dolgozza fel.

Ó Jézusom, én vigaszom. Bach 118-as jegyzékszámú kantátáját hallottuk a Collegium Vocale együttesének előadásában Philipp Herre vége irányításával. A Fólia dallam, egy vándordallam, nagyon sokan feldolgozták, most egy ismeretlen szerző feldolgozását halljuk.

Folie d'Espagne, egy ismeretlen zeneszerző muzsikáját hallottuk Comale Acacpo jóvoltából. A fólia egy ismert dallam volt, a szó maga annyit jelent, hogy őrület. Vivaldi, Corelli, Rachmaninov is írt variációkat erre a témára. Most Mozart 269-es köhű jegyzékszámú B-durrandóját hallgatjuk meg.

Mozart B-dur rondó koncertantéját Benjamin Schmid és a Dán Rádió koncertzenekara játszotta Fischer Ádám vezényletével. Maurice Ravel öt görög dala következik. A mennyasszony dala, ott fénylik a templom, kihúzhat újat, gyümölcsedők dala és légy víg. Catherine Rabin énekel.

Maurice Ravel öt görög dalát Catherine Robin és André Laplante előadásában hallottuk. Ravel egy kicsit jánuszarcú zeneszerző, hiszen elmélázó, magába forduló intim zenét épp úgy komponált, mint harsány, humoros, franciásan szellemes muzsikát. Most Dvorák vonószerenádját halljuk a Notturnóban.

Dvorzsák Édur vonószerenádját a Berni Kamerát adta elő. Chopin 4 szkercót komponált, mi a harmadikat, a cis-moll művet hallgatjuk meg, ennek legszebb része a gyönyörű trió, aminek áhítatos hangulata valószínűleg a Mallorca-szigeti Valdemosa-kolostor atmoszféráját idézi. Amikor írta a művet, ott lakott Chopin.

Chopin Cismus-szkercóját Ivo Pogorelics játszotta. Most Beethoven második szimfóniája következik. Beethoven második szerzői estjén 1803-ban zajlott le a mű ősbemutatója. A Lengyel Rádió szimfonikus zenekara szólaltatja meg az Opus 36-os művet Alexander Liebrich irányításával.

Beethoven második szimfóniáját a Lengyel Rádió szimfonikus zenekara játszotta. A lipcsei Allgemeine Musikalische Zeitung egykori méltatója elismerte Beethoven zenéjének eredeti voltát, harmóniai gazdagságát, de helyenként megütközött a részletek bizarságán. Kedves hallgatóink, két óra van.

Helsinkiből hallunk egy hangversenyt, amelyen Hector Berlioz opusz 5-ös requiemje hangzott el. Berlioz felforgatta az addigi rendet, és a botrányairól is híres volt. A zseniális ifjú szinte önmaga erejéből lett zeneszerző, és még azt is vállalta, hogy sokan azt mondták, hogy dilettáns. Bár gyakran autodidakta módon tanult, de óriási akarattal mindent pótolt. Nem zavarta a konvenció, a hagyomány, nagyon jó ösztönnel meglátta, mi az, ami fontos a zenei múltból a számára, és mi az, ami tovább lendíti őt. Nem tudott rutinból alkotni, óhatatlanul eredetit, meghökkentőt és újszerűt alkotott. Halljuk a requiemet.